0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budá.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Látom, nem bírom el én sem.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk. Sunshine FM.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Amennyiben nem történik érdemi változás, az ország több térsége is a sivatagosodás útjára léphet. Fokozatosan lecserélhetik a Fidesz parlamenti frakciójának 10-15%-át. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Nyújt a gyújtozás, balesetmentes hétvégét a továbbiakban rekenő nyári a sőség csapadéknak, még csak nyoma sincs sehol sem. A meteorológiai előrejelzéseket mindig vegyék komolyan, és a déli időpontban, ha tehetik, tűző napon ne legyenek. Nagyon sok volt a rosszulét az elmúlt 24 órában, számtalan helyre hívták a mentőket életmentéssel kapcsolatosan. Viszont nagyon sok közúti közlekedési balesetről számoltunk be sajnos az elmúlt napokban, sőt ezen a hétvégén is történt már több a vármegyék területén. Nagy figyelemmel legyenek motorosok, kerékpárosok és a rollerosok. Nap, minnap roller balesetek, megszámlálhatatlanok történtek az elmúlt napokban, és sajnos nagyon sok súlyos sérüléssel jár. Viszont a közúti közlekedési balesetek, amik a 4-es főútvonalon történtek nap, minnap, ezekről folyamatosan beszámoltunk. Nagy forgalmú útkereszteződések Hajdúvidnál és Hajdúböszörményi elágazásnál. Itt lassítsanak, stopptáblával védett a főútvonal, de sajnos nagyon sok esetben körültekintés nélkül hajtanak ki. Viszont a vasúti átjárókat is nagyobb figyelemmel közelítsék meg. Több helyen tartanak azon munkálatok, amik a helyreállításokkal kapcsolatosak, amik szintén forgalomkorlátozás mellett folytatódnak majd a jövő héten. És hát reméljük, hogy újabb balesetről nem kell, hogy beszámoljunk. Önöknek kellemes hétvégét, jó utat a viszonthallásra!
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A következő napokban sem várható eső a Duna és a Tisza vízgyűjtőin, így Paksnál napokon belül kritikus szint alá esik a Duna vízszintje, hívta fel a figyelmet Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter nyomatékosította, hogy a klímaváltozás hatásai már a mindennapjainkban jelen vannak, a csapadékhiány miatt pedig a felszíni vizeink egyre kevésbé tudnak újra töltődni. Hozzátette, amennyiben nem történik érdemi változás, az ország több térsége is a sivatagosodás útjára léphet.
3: Ha valaki úgy gondolta, hogy nincs klímaváltozás, ha valaki nem hitt abban, hogy egészen megváltoztak a Földön a folyamatok, akkor most láthatja, hogy nagyon baj van. Nagyon oda kell figyelnünk, mert néhány év múlva Magyarországon 1 millió ember élhet sivatagos környezetben. Most kell odafigyelnünk. A mai probléma pedig az, hogy nem esik az eső, a felszíni vizeink nem töltődnek. Kérem szépen, mindenki gazdálkodjon megfelelően a vízkészletekkel.
1: Fokozatosan lecserélhetik a Fidesz parlamenti frakciójának 10-15%-át az év végéig. Bóka János frakció vezető egy háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a kormánypárt a jövőben az energetikai és gazdaságpolitikai témákra kíván összpontosítani, így ezekről a területekről érkezhetnek az új képviselők. A politikus megerősítette, a cserék célja a szakmai megújulás, emellett a korábbi frakció vezetőt Gulyás Gergelyt arra kérte, hogy a jövőben is aktívan vegyen részt a képviselőcsoport munkájában. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése az asszály miatt kialakult viták hatására. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján a gazdálkodók többsége a rendszer leállítása mellett döntött, így több vármegyében kikapcsolják a talajgenerátorokat. Vas, Somogy, Baranya és Zala vármegyékben viszont a többség támogatásával tovább üzemel a hálózat, ám a korábbiaknál szigorúbb, legalább 80%-os jégeső valószínűség esetén indítják csak be a berendezéseket. December 31-ig meghosszabbítaná a 2000. január 1-e előtt kiállított személyi igazolványok érvényességét az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A módosító indítványra azért volt szükség, mert a sok idős embert érintő okmányok hétfőn lejárnának, az okmánycserék pedig még nem fejeződtek be. A javaslat értelmében a régi igazolványokkal év végéig továbbra is igazolható marad a személyazonosság, a nyugdíjak és szociális támogatások átvételekor, valamint az egészségügyi és anyakönyvi eljárások során. Több mint 51 millió forintot költött külföldi VIP várókra Szijjártó Péter volt külügyminiszter és kísérete 2021-től a kormányváltásig. A sajtóban megjelent adatok szerint a legdrágább egy 2021-es oroszországi út volt, ahol a 15 fős delegáció több mint 11 milliós számlát halmozott fel. A VIP szolgáltatások mellett az is kiderült, hogy a külügyminisztérium az elmúlt években milliárdos nagyságrendben bérelt magángépeket a politikus hivatali útjaihoz. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A döntés értelmében augusztus 1-én szombaton 22 óra és augusztus 2-án vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek is haladhatnak az utakon, így a sofőrök könnyebben eljuthatnak a pihenőhelyekre. A szakminisztérium a hőségre való tekintettel minden útnak indulótól fokozott óvatosságot és megfelelő mennyiségű ivóvíz bekészítését kéri. Várhatóan már vasárnap újraindul a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott G3-as blokkja, így a vártnál korábban térhet vissza 380 megawattnyi kapacitás a hazai energiarendszerbe. A szakemberek a hétvégén is folyamatosan dolgoznak, a Svájcból és Franciaországból megrendelt speciális tömítési alkatrészek beszerelésén és ellenőrzésén. Az erőmű többi egysége továbbra is zavartalanul működik, jelentősen segítve az ország villamos energia ellátását a jelenlegi kritikus hőség időszakban. Csak nem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezette szervezet több mint 540 millió forintot költött podcastokra, 270 milliót alig fogyó könyvekre, de 100 milliók mentek el videókra és belső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján juttatták el többek között Amerikába, Kanadába és Uruguayba. A legnagyobb összeget 119 millió forintot a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy uruguayi magyar sírbolt felújítására is. Már az első hónapban komoly hiányosságokat tártak fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzései. A szakemberek országosan csak nem 600 vendéglátóhelyet, köztük fagylaltozókat, strandbüféket és fesztiválos egységeket vizsgáltak meg. A tapasztalatok alapján 15 egység működését kellett korlátozni súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az indított hatósági eljárások nyomán kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. A kormány korrupció ellenes intézkedés csomagjának részeként létrejövő szervezet feladata a közvagyont érintő visszaélések feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése lesz. Az államfői jogköröket gyakorló Forsthofer Ágnes által aláírt jogszabály értelmében az országgyűlésnek 30 napon belül meg kell választania az új hivatal elnökét és elnök helyetteseit. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát.

hazai vízellátás biztonságáért, tette közzé Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízszintje miatt csökken a kitermelt víz mennyisége, ami a lakossági ellátásban is fennakadásokat okozhat. Az illetékesek drasztikus intézkedésektől sem riadnak vissza a vízszolgáltatás fenntartása érdekében. Egyúttal arra kérik a lakosságot, hogy a következő napokban mérsékeljék a medence feltöltést, az autómosást és a locsolást a vízkészletek megóvása érdekében. Életveszélyessé vált a szárazság Magyarországon, a katasztrófa védelem ezért nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. Idén már több mint 8600 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig egy ember életet követeltek. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben akár egy forró kipufogó gáz vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. Takarékos és felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívüli meleg időjárás miatt. A vízellátó rendszerek kapacitása csökkenhet, ezért a szolgáltatók a nem létfontosságú vízhasználat elhalasztását kérik, mint a medence feltöltés vagy az autómosás. Amennyiben a lakossági fogyasztás nem csökken érzékelhetően, a szakemberek kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett hétfőre és kedre a kormány, amely 5 törvényjavaslat tárgyalását javasolja. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a köznevelési törvény módosításával a pedagógusok visszakapják a sztrájkjogot és az intézményi autonómiájukat, míg a szakképzésben megszűnik a kancellári rendszer. A képviselők emellett a rendészeti, az egészségügyi adatkezelési, valamint a média tanács jelölő bizottságával kapcsolatos előterjesztésekről is döntenek majd. Ősztől 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa általános forgalmi adóját. Az intézkedés mintegy 1,5 millió embert érint, akik részben vagy egészben fával fűtenek a háztartásukban. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a döntés már megszületett. A rezsi csökkentés kibővítésének költségvetési hatása pedig körülbelül 10 milliárd forint lesz. Visszaeséssel indult a nyári szezon a hazai turizmusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban 1,9 millió vendég, valamivel több mint 4 millió vendég éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami 2,5%-kal elmarad az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenés főként a belföldi forgalmat érintette, amit a szakértők szerint a rendkívüli júniusi asszály, valamint a külföldi utazások iránti megnövekedett kereslet magyaráz. A kritikus energiahelyzet miatt az áramfogyasztás önkéntes csökkentésére kéri a Tisza kormány a legnagyobb hazai ipari létesítményeket. Magyar Péter a leállt Dunamenti erőműből jelentkezett be, ahol elmondta, hogy a MAVIR a legkritikusabb csúcsidőszakban a nagy fogyasztók korlátozását kéri. Az érintett iparági szereplők között akkumulátorgyárak, vegyi üzemek és a nyíregyházi legógyár is szerepel. A kormányzat már előkészíti a jogszabályi hátteret, amely szükség esetén kötelező termelés leáll és elrendelhet a 17 és 22 óra közötti idősávban. Lezárult a Magyar Falu program pályázatainak elbírálás, amelynek keretében 22 milliárd forint támogatáshoz jutnak a nyertes önkormányzatok. A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a döntések a korábbinál szigorúbb szakmai szempontok alapján születtek meg, hogy a források a leginkább rászoruló településekhez kerüljenek. Az elutasított pályázók számára a Szent István Vidékfejlesztési program keretében nyílik majd újabb lehetőség a fejlesztési források elnyerésére a vidéki kis települések élhetőségének javítása érdekében. A paksi atomerőmű esetleges leállása esetén lekapcsolják a díszvilágítást Budapesten. Karácsony Gergely főpolgármester utasította a budapesti közműveket, hogy egy esetleges üzemzavar idejére ne kapcsolják fel a kivilágítást a főváros által kezelt több mint 300 épületen. A döntés a lakossági közvilágítást nem érinti, a lépéssel a kritikus esti időszakban szeretnének jelentős energiát megtakarítani a létfontosságú ellátórendszerek működésének biztosítása érdekében. Átalakítja a kormány a Klemensberg központot és a tankerületi rendszert az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium átvilágítását követően. A vizsgálat megállapította, hogy a túlzott központosítás és a megnövekedett bürokrácia szűkítette az iskolák mozgásterét, miközben nem tette hatékonnyá a működést. A kabinet döntése értelmében a jövőben csökkentik az adminisztrációt, visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, és hamarosan

0: Lassan kiírják a pályázatokat a tankerületi vezetői tisztségekre is. Új szakmai ajánlást dolgozott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvőbetegellátó intézmények számára. Az útmutató célja, hogy segítse a kórházakat a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló hőhullámokra való felkészülésben és a hőségriasztások idején alkalmazandó intézkedésekben. A szakhatóság kiemelte, hogy a tartós hőség megnöveli a sürgősségi ellátások kockázatát, ezért a betegellátás és az egészségügyi dolgozók biztonságának garantálása nem csak a kánikula idején, hanem egész évben folyamatos felkészülést igényel. Abszolút rekordot döntött Magyar Péter miniszterelnök a parlamenti felszólalások számát tekintve. A K-Monitor új alkalmazása a Parlamonitor adatai szerint a kormányfő az országgyűlés alakuló ülése óta eltelt 2,5 hónapban 112 alkalommal szólalt fel, ami összesen csak nem 16 órányi beszédet jelent. Az ellenzéki oldalon a Mi Hazánk frakció vezetője Torockai László bizonyult a legaktívabbnak 41 felszólalással, míg a KDNP-s Rétvári Bence 51 alkalommal emelkedett szólásra a törvényhozásban.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben szombaton folytatódik a túlnyomóan derült napos idő, a régióban néhol megjelenhetnek gomoly felhők, de csapadékra kicsi az esély. Napközben többfelé feltámad a déli eszél, délutánra 34 és 40 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: tedd már.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Vizsgálják a magyar nyelv védelmét szolgáló előírások betartását. Trükkös csalók küldenek SMS-eket a magyar rendőrség nevében. Nyílt sebbel vagy betegséggel senki ne menjen élő vízbe. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Célzottan vizsgálja a magyar nyelv védelmét szolgáló előírások betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve. Az ellenőrzések a sajtótermékekben, műsorokban, szabadtéri reklámokon és üzletekben megjelentetett tájékoztatókra terjednek ki. A vizsgálatokat a tavalyi tapasztalatok indokolják, amikor a kiszabott bírságok összege elérte az 5,2 millió forintot. A jogszabályok értelmében a gazdasági reklámok szövegének és a fogyasztói tájékoztatók magyar nyelven vagy magyar nyelvű fordítással kell megjelenniük. Trükkös csalók küldenek SMS-eket a magyar rendőrség nevében hamis bírság fizetésre hivatkozva. A megtévesztő üzenetek egy kamu weboldalra mutató linket tartalmaznak, amely kísértetiesen hasonlít a hivatalos ügyintézési felületre. A hatóságok figyelmeztetnek, hogy az átverés célja a személyes és bankkártya adatok megszerzése. Semmiképpen ne kattintsanak a gyanús hivatkozásokra, a rendőrség ugyanis soha nem kér SMS-ben vagy ismeretlen linken keresztül azonnali fizetést. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája a belügyminisztérium döntése értelmében. Pósvai Gábor belügyminiszter közölte, hogy a jelenlegi felszerelés cseréjét a szolgálatot teljesítők visszajelzései indokolják. Az új ruházati elemeket a közbeszerzést követően maguk a rendőrök fogják tesztelni, az új téli egyenruhák kiosztása pedig a tervek szerint 2027 végén kezdődhet meg. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a ruházat megújítása mellett a legfontosabb feladat a bérrendezés, amelynek javaslata nyár végéig a kormány elé kerül. Amellett, hogy a magyarországi tavak is veszélyben vannak, a nyaralók egészségére nézve is növekednek a fertőzés veszélykockázatai. Bár a hazai természetes fürdőhelyek 90%-a jó vagy kiváló minőségű, a felmelegedő vízben elszaporodó baktériumok komoly fertőzéseket okozhatnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nyílt sebbel vagy betegséggel senki ne menjen a természetes vizekbe. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatások szerint a szúnyogok a kilélegzett széndioxid, a testmeneg és a bőrön lévő mikroorganizmusok illata alapján választják ki áldozataikat. Emiatt a felnőttek, a kismamák és a fizikailag aktív emberek vannak fokozottan kitéve a csípéseknek, amelyre az immunrendszerünk is egyénileg reagál. Megtorpant a Temuról érkező csomagok száma a Fox Post hálózatában az Európai Unió új július 1-jével életbe lépett vámszabályai miatt. Radecki Zoltán, a cég ügyvezetője közölte, hogy a kísértékű importküldemények kedvezményeinek megszüntetése miatt visszaesett a rendelési kedv. A szakember szerint a csökkenés átmeneti lehet. A nemzetközi piac tér ugyanis európai raktárai bővítésével alkalmazkodik a változásokhoz. A jelenlegi helyzet ugyanakkor átmeneti előnyt jelenthet a hazai elkereskedők számára a szolgáltatásaik fejlesztésére.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben szombaton folyt

0: 34 és 40 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Sokat iszom, igen, igen. Jó, gyors az anyagcsere. Óránként innom kell, 2 óránként, pisi. És nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia,

0: Nem és már meg. Viszed magaddal a nem. másik poharat, vagy mit csinálsz?
1: Csepegtető módra váltok. Nem, mármint nem úgy, mármint felül. Tehát, hogy csak óvatosan...
0: Csepegtető módra. Na, hát utánad is jól lehet moziba is ülni. Tehát ez a... Arra gudjam, egy kicsit nedves ez a... Na, jó, itt ült Gabi.
1: Na jó, figyelj, én a popcorn magam után összeszedem. Tudod, ez a...
0: De ja,
1: ez a de aranyos, ez a srác, ez minden szemetet maga után összeszedett, viszont idehúgyozhat.
0: Szóval tudod, úgy... Meglátnak a moziba, és akkor egyből, olasz Gabi fiam. Csak az első sor egyes székre van a helyünk. Tehát ez a sehova máshova.
1: Vigyétek a húzatot, vigyétek a viszatlan húzatot.
0: Sajnos a film technikai okok miatt ma elmarad. Akkor egy másik filmre kell, az is elmarad.
1: Sajnos bezár a mozi végleg. Szóval, hogy a csepegtet is úgy értettem, hogy amikor viszek magammal üdítőt, akkor azt nem fogom hirtelen meginni, hanem hagyok a szervezetemnek időt, hogy feldolgozza, és akkor ne terhelje meg a vesémet. De mondod azt, hogy oké, hogy két óránként kell járnom vizelni, de az nem jelenti azt, hogy nem tudom visszatartani. Tehát, hogy nincsenek ilyen inkontinenciális problémáim.
0: Oké, visszatartod, de hát akkor már ott nagyon kell téblábolnod egy idő után, hogyha ott eltütükésztél.
1: Hát ezért van mindenhol, ezért tűnik úgy, hogy mindenhol jó kedvem van, ahol műsort vezetek, mert, és ezért van az, hogy mindig...
0: Éjjön az is jupá! Én meg mindjárt jövök. Tehát ez a tessenek táncolni, 5 perc múlva itt vagyok.
1: Jó, hát ez annak köszönhető, hogy sok vizet iszom. Na, hát egyébként tudom javasolni mindenki számára. Mm. Főleg így nyári
0: melegen. Nem feltétlenül jó egyébként. Tehát most,
1: Nem, mert hogyha hozzászokatom magam, akkor kidobnak akkor a sivatagba végem?
0: Nem csak amiatt, hanem a te vesét hozzászokott. De akinek meg nem ehhez szokott a veséje, és most hirtelen el kell sok vizet inni, annak nem jó, ráadásul az ásványanyagok egy részét kiüríti, főleg nagy melegben. Tehát kell a folyadékpótlás, ezt szokták is mondani az orvosok is, hogy bőségesed, de azt mondják, hogy egy csipet sót, meg egy picit cukrot mindig tegyünk hozzá, főleg ilyenkor nyári időszakban. Pont azért, hogy ezeket a nyomelemeket, meg a mindenféle elektrolitokat valamilyen szinten pótold, mert egyébként meg kimosod a szervezetből. Tehát az sem jó, hogyha a nyakra főre csak iszol. Meg hát ugye a cukorbetegségnek azt hiszem talán ott is egy ilyen előjele az, hogyha nagyon szomjas vagy és állandóan iszol. És, tehát ezt is érdemes megnézni. Na hát olyan vagy, mint Rózsa Gyuri, annak idén a kapcsolatomban idősebbek tudják, hogy kiről beszélek, egy ilyen televíziós műsor volt, vetélkedő, és állandóan ivott, mindig ott volt a vizes pohár, és már ebből ilyen, hát akkor még mémek nem voltak, de paródiák, igen, azok bőven születtek ebből, Rózsa Gyuri és a vizes pár, na hát most Olasz Gabi és a vizes Bödön. De neked egy nagy kulacs szokott itt lenni.
1: Volt egyébként, igen, abban mindig aszkorbinsavat tettem, tehát ugye a 6 deci vízbe 2 grammot bekevertem, azzal 2000 mg-ot bevittem már, igen. Például egy műsor alatt.
0: És két megszólalás alatt azt meg is ittad.
1: Meg. Na jó, megyek is, mert már szomjas vagyok, meg pisilnem kell, úgyhogy...
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sportolást! Laci meghozta a legfrissebbeket, melyek ezek?
3: Hát olyannyira, hogy világbajnok a női kard válogatottunk, és szívből gratulálunk a csapat tagjainak, köztük Battai Sugárnak is, aki ugye debreceni versenyző, és most már háromszoros világbajnok, legalábbis csapatban mindenképp. És hát múltkor ugye egyéniben is szerzett egy érmet, úgyhogy kimondottan jó VB-je van Battai Sugárnak, és gratulálunk a lányoknak, 2022 és 23 után lett ismét a magyar női kard válogatott világbajnok, úgyhogy teljesen megérdemelten nyerték meg ezt a VB-t, és jó teljesítmény nyújtva, úgyhogy gratulálunk
2: neki. Olyan jó egyébként ezekről beszámolni, hallani, főleg az, hogy egyébként mekkora büszkeség számunkra az, hogy itt vételkörzetünkben itt köztünk élnek igazából ezek a nagy nevek, és hogy nem minden csak a nagyon népszerű, világszinten népszerű sportokról szól, tehát hogy azért, mert mondjuk Magyarország fociban nem jeleskedik annyira, azért nézzünk szét, mert vannak itt olyan sportágak, ami nem akkora népszerűségnek örvend, mint egy foci, mégis elverjük benne a világot.
3: Így van, és hát ezekre legyünk büszkék. Milyen érdekes, hogy általában ezekkel a sportágokkal csak akkor foglalkozunk, amikor olimpia van. És akkor úgy elmondjuk, hogy tékvandóban olimpiai érmesünk van, úszásban már megint. Mondjuk az úszást még úgy, ahogy meg is szoktunk, mert az úszás egyébként, amikor világbajnokságot rendeznek, az a foci VB után, meg talán az atlétikai VB-vel párhuzamosan az egyik legnézettebb és legnépszerűbb sportág, mert több napon keresztül tart. És amikor Budapesten volt például a világbajnokság, akkor legyünk rá büszkék, hogy például vételkörzetünkből a Kantémusz kórus volt az, amely a megnyitón szerepelt. Tehát, hogy a zászlókat a gyerekek vitték be például az énekkarnak a képviselői, és hát ez nekik egy örök élmény maradt, olyannyira, hogy én emlékszem, hogy akkor nem csak innen, hanem az ország minden pontjáról mentek Budapestre, és nézték a világbajnokságot. Nekem pont egy olyan nap jutott egyébként, amikor azt hiszem toronyugrás volt. Elmentünk megnézni, mert mondtam, ezt nem lehet kihagyni, hogy nem legyek ott egy ilyen vizes VB-n, ne nézzem meg élőben, és hát jegyek már nem nagyon voltak azokra a versenyszámokra, amikor a magyarok éremesélyesek voltak, mondtam, hogy csókolom, akkor tessék mondani, hogy mire van még egy, hát van a mai nem tudom hány méteres toronyugrása, jó lesz, olyat még úgy se láttam. És akkor az is egy érdekes volt, hogy megépítették egyébként magát azt az úszodát, mert az kész volt, de hát sokkal több néző befogadására alkalmasá kellett tenni, ezért aztán úgy oldották meg egy ilyen mobil lelátós rendszerrel, hogy kívülről mint egy építési ilyen állványzat, azon kellett felmenni. Na most le volt, hál' Istennek, takarva oldalról, tehát kívülről nem láttad, mert csak a ponyva volt, így a tériszonyosok is könnyebben fel tudtak menni, mert ha ott ki kellett volna nekem nézni jobbra, és akkor itt vagyok fél Budapest magassága, látom minden a magasból, és egyébként alattam meg csak egy ilyen állványzat van, hát biztos nem megyek fel.
2: Igen, ráadásul amúgy fura volt kikerülni ugye az ott hagyott festékes vödröket, hevederek létrák
3: kellett még utána tovább folytatni. Igen.
2: És ha már itt vannak az állványon, akkor ezt a rész kellene fehérre
3: festeni. De profin meg volt csinálva egyébként, és teljesen rendben volt. Na azért a foci még mindig a legnépszerűbb sportág, és hát vannak érdekes új szabályok. Mert tegnap előtt arról beszéltünk, hogy azért a fociban ritkán változnak a szabályok, de vannak olyanok, amiket most megváltoztattak, például Angliában. Úgy gondolták, hogy bevezetik, ha jól emlékszem az angolok, hogy mostantól kezdve, miután megszaporodott az időhúzás, és például a kapusok nagyon sokáig fetrengenek egy-egy szituáció után.
2: Tehát imádom, amikor odagurul a labda, és ráfekszik.
3: Ráfekszik, majd utána eljátsza, hogy ráléptek a kezére, fejére, bármi, akkor még utána 3 percig fetreng, és nyilván addig nem folytatódhat a játék, amíg egy kapust ápolnak. Erre rájöttek a szabályalkotók is, hogy ezt a kiskaput ezt be kellene valahogy zárni, és közölték, hogy jó, akkor az új szabályok értelmében, ha a kapust ápolták, akkor utána egy mezőnyjátékosnak 1 percig le kell majd mennie a pályáról, tehát addig a csapat ember hátrányban lesz.
2: Az a helyzet, hogy én nevetségesnek hangzik, de valahol ennek elejét kell venni, mert én azon csodálkoztam mindig, hogy figyeljetek meg gyerekek, nem ég a pofátok, hogy annyira gyenge színészi játék, annyira átlátszó, hogy komolyan ez így elfér az arcotokra, nem lenne pofám.
3: Hát a kedvencem az volt a VB-n, amikor volt olyan kapus, aki görcsöt kapott. Hát azért a legkevesebbet általában a kapusok futják a mérkőzéseken, tehát nem lehet túl jó kondiban valaki, hogyha már a 60. percben görcsöt kap a kapuban, úgyhogy védeni valója azért olyan sok nem volt, de akkor már vezetett a csapat, és akkor éreztem, hogy most hirtelen görcsöt kell kapni. Na, na erre mondták azt, hogy akkor egy perc. Milyen érdekes volt a szurkolói reakció, nem az volt, hogy ez hülyeség vagy valami, az volt, hogy miért nem 5 perc. És akkor az már tényleg büntetés lenne, mert egy percet úgy át lett. Na mindegy, vannak ilyen változások. Brazíliában meg egy másik változást hoztak, legalábbis egy döntés értelmében ez precedens értékű lehet. Történt ugyanis, hogy az egyik játékos egy sajnálatos belépő után a másikat úgy megrúgta, hogy annak eltört a lába. Még próbálta folytatni a játékos, akinek eltört a lába, nem tudták pontosan, hogy mi a diagnózis, azt hitték, hogy csak zúzódás, tudod, lejegelték, stb. Kapott egy kis fájdalomcsillapítást, tehát az próbált menni, de aztán utána az orvosi vizsgálat megállapította, hogy sokkal súlyosabb, és a sípcsontjában törés van, úgyhogy jó ideig ki kell hagynia. Na most a Brazil Labdarúgó Szövetség pedig úgy döntött, hogy akkor az lesz az igazságos döntés, hogy az a játékos, aki a sérülést okozta, addig nem léphet pályára, amíg a másik teljesen rendben nem jött.
2: Szemet szemért.
3: Igen, körülbelül
2: ez, rossz.
3: Hogy gondolkodj el azon, hogy ha esetleg sérülést okozol a másiknak, akkor az neked is fájjon ugyanúgy. Hozzáteszem, hogy ez a játékos, aki a sérülést okozta, ez annyira megbánta az esetet, és annyira rosszul érezte magát, hogy azt mondta, hogy ő egész éjszaka virasztott, imádkozott.
2: Hogy pályára léphessen.
3: Hát inkább azért, hogy ne legyen súlyos a sérülés.
2: Hát, persze.
3: Látta ő azt akkor, hogy valószínűleg súlyos, akkor még nem tudták az első diagnózist, tehát le a kalap, és el is fogadta a döntést, mondta, hogy teljesen rendben van, nyilván nem szándékos volt, de hát igenis, ez egy olyan döntés a szövetség részéről, amilyen még nem volt, és lehet, hogy ebből lehet majd aztán más országokban is hagyomány.
2: Ez tök jó gondolatébresztő, mert az, aki egyébként a focit nézi, az nem K1-et akar nézni, az nem rugdosódást, azt a focit, a labdajátékot, azoknak az átadásának a szépségét, a cseleket, nem pedig azt, hogy például az argentinok, meg más egyéb, akár klubcsapatok is, hogy vagdalják szét a játékosokat. Ezt amúgy én el tudnám képzelni, ezt egy picit talán finomítva, de valahol ezt szabályba vésni, hogy akkor viselje a következményét, tehát valahogy visszafogni azt, hogy üsség vágják egymást.
3: Ha várjál, akkor ötvözzük a két szabályt, most jutott hirtelen eszembe, ezt a angliait meg a másikat. Ha te sérülést okoztál a másiknak, amíg ápolják a másikat, akkor neked is le kell menni.
2: Már rögtön a mérkőzésen
3: is. Közben.
2: Így van.
3: És amíg tart az ápolás, akkor addig te is ember hátrány, vagy te sem játszhatsz.
2: Pontosan, ha pedig olyan komoly a sérülés, hogy tényleg utána való napokban, hetekben ápolás, akkor igen, ő se játszon.
3: Igen, meg mondjuk még érdekesebb, amikor ilyen tömegverekedés van, akkor marad a két kapus. Mind a két csapatból mindenkit leküldenek. Nyilván át kell ezeket gondolni, meg vannak olyan szituációk, amiket nem is látsz. Tehát amikor visszanézed lassításba, akkor sziszensz fel, hogy látszik, hogy a labdát akarja elrúgni, de hát...
2: De szerencsétlenül járt,
3: igen. Meg a csatár megtolta még az utolsó pillanatban, így aztán a lábát, lábfejét, bokáját találják. Már volt olyan Sándor Pista bácsi kiváló edző, aki azt mondta, hogy hozzám játékos boka sérüléssel ne is jöjjön panaszkodni, az ugyanúgy játszani fog, mert az természetes dolog egy futballistánál, hogy eltalálják a bokáját. Úgyhogy ez ilyen is van, úgyhogy hát érdekesek ezek a döntések, meglátjuk, hogy lesz-e belőle precedens értékű. Abból viszont igazi mém lett, van egy miskolci srác, Novek Lászlónak hívják egyébként, jegyezzük meg a nevét, majd ha van időd, akkor keres rá. A hétvégi Forma 1-es magyar nagydíjon, miközben tartott a pilóta parádé, úgy gondolta, hogy ő, mint pályamunkás önkéntesként dolgozott ott a Hungaroringen, és hát amikor elmentek a pilóták, és nem volt semmi izgalom a pályán, akkor ő fogta és a zenére leállt brékelni. Egyébként egy bréktáz csapatnak a tagja, de úgy abban a szerelésben, amiben van ez az overall, meg mindenféle, mint pályamunkás, óriási sikere volt. Tehát ott a közönség az felállva tapsolta. Nyilván kikerült ez a közösségi felületekre, és ahogy ott brékel, és nagyon jól csinálja. Tehát
2: látszik,
3: lakalapa.
2: Hogy nem előtte nézett két TikTok videót, amiben megtanulta.
3: Igen. Úgyhogy ez is színesítette, és gyakorlatilag el is vitte a sót a Hungaroringről, tehát a hétvég egyik legizgalmasabb jelenete Novek Lászlónak a bréktánc bemutatója volt. Hát lesznek még izgalmak majd szeptemberben is, mert hogy ismét lesz Extreme Trail verseny Nyíregyházán, mégpedig két napon keresztül lesz egy terefutó verseny és lesz egy akadályverseny, egyre népszerűbb. Már most szeretnénk elmondani, hogy a gyerekeknek egyébként, ha jól emlékszem, 14 éves korig, tehát 4-től 14 éves korig ingyenes lesz. Ez egy újdonság a korábbi évekkel ellentétben, pont azért, hogy a gyerekek megismerkedjenek ezzel, és a szülők is levetkőzzék azt, hogyha meghallják ezt a nevet, lehet, hogy extrém trail, azt gondolja, hogy hű, ez valami nagyon veszélyes dolog. Vitkai Elemér egyébként, aki ennek az egésznek a szervezője, meg az egyesületnek is a létrehozója, vagy vezetője, mondta, hogy hát akkor, amikor létrehoztuk ezt a nevet, hogy extrém trail, akkor olyan jó ötletnek tűnt. Ma meg már lehet, hogy más nevet adnánk neki, mert így néhányszor a szülők akkor azt gondolják, hogy hát itt ejtőernyővel ugrálnak, életveszélyes állapotok vannak, stb.
2: Legyen exkluzív. Hát ezt a tetoválást nem lehet módosítani.
3: Tehát, hogy ez az extrém trail, ez nem olyan veszélyes, mint ami ennek hangzik. Akadályokat kell leküzdeni, ilyen majomlétra, meg felmászni, lemászni.
2: Meg ki lehet váltani ezeket ugye feladatokkal, hogyha nem tudjuk megcsinálni.
3: Így van, négy ütemű fekvőtámasz, vagy birdie, ahogy hívják. Igen. Szaknyelven, és hát ez a verseny az ismét Nyíregyházára érkezik, majd Sóstóra, és hát azért tegyük hozzá, hogy a sóstói strandfürdő minden tekintetben partner, mert hogy hát szeptemberben általában ők már bezárnak, ez szeptember 10-e körül lesz ez a verseny, vagy 15-e körül, hogy kinyitják, és a csúszdát is beépítették például az egyik akadályok közé, tehát fel kell mászni, és majd lecsúszni a csúszdán például, de a melegvizes medencét ismét feltöltik, majd a versenyzőknek, hozzátartozóknak, családtagoknak, meg egésznapos programnak ígérkezik. Már elindult a nevezés, úgyhogy ha valaki szeretne indulni ezen a futóversenyen, inkább futóversenynek hívjuk, akadályokkal tüzdelve, akkor már most megteheti és nevez. Hát mondom még egyszer, a gyerekeknek pedig ingyenes lesz.
2: Igen, olyan ez, mint egy gátfutás, csak itt magasabbak a gátak.
3: Ennyi, igen, igen, igen. De milyen érdekes, voltak ott gyerekek, akik egyébként a pálya karbantartásban segítkeztek, vagy a célba érkezéskor üdítőket adtak, stb. Amikor elment a mezőnyök, végig azzal szórakoztak, hogy van egy ilyen rész, ahol fel kell futni, vagy fel kell húzni magad kötéllel, és a másik végén pedig le kell csúszni. Nyilván mit csinál a gyerek? Ahol le kell csúszni, ott próbál meg felmászni. Úgyhogy ők ezzel szórakoztak, hogy folyamatosan. Na most az egyik ismerősömnek a kislánya is ott volt, másnap összefutottam velük, mondja az anyukája, figyelj már, hát ezt én nem értettem. Hát Borókának mitől szakadt szét a nadrágja, hogy úgy jött haza erről a versenyről, teljesen darabokba a gatyája. És nem akartam szegénybe köpni, de most már eltelt 2 év, úgyhogy most már elárulhatom, hogy mert a rossz irányból közelítette meg a felmászót, meg a csúszdát. És nyilván miután a barátnői is így mentek, így mindenkinek így nézett ki a gatyája, így jött divatba az ilyen tépet farmer, alig hanem egy extrém trail verseny után.
2: Igen, ott a gyerekek inkább az extrém trailnek az extrém részét fogták meg.
3: Igen.
2: Na úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánunk közben, ugyanis ugye itt a sport és az öröm és az élmény találkozása az, ami szerintem egy ilyen nagyon jó elegyet alkothat. Laci, neked pedig köszönjük, hogy erről beszámoltál.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Az országban évtizedek óta nem látott helyzet alakul ki a jövő hétre. Több mint 9,5 millió forintért béreltek 6 lakosztályt a korábbi honvédelmi miniszternek. Ősszel változhat az országgyűlési házszabály. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Az országban évtizedek óta nem látott helyzet alakul ki a jövő hétre, mivel várhatóan hétfőre teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a létesítmény hűtése biztonsági okokból nem garantálható teljes kapacitáson, így a rendkívüli üzemszünet hetekig is eltarthat. A kieső áramtermelés pótlására szombattól teljes kapacitással indulhat el a Dunamenti erőmű, miközben a hatóságok a lakosságtól és az ipari szereplőktől is a villamos energiafogyasztás mérséklését kérik, különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban. Több mint 9,5 millió forintért béreltek 6 lakosztályt Szalai Bodrovnicki Kristóf korábbi honvédelmi miniszternek és 5 fős kíséretének a 2022-es madridi NATO csúcson. A szaktárca adataiból kiderül, hogy a volt miniszter hivatali ideje alatt 35 ország 51 városában látogatott el, szinte kizárólag honvédségi géppel repült és az esetek nagy részében 5 csillagos szállodákban szállt meg. A közpénzből finanszírozott luxusutak mellett a korábbi vezető szinte kivétel nélkül minden alkalommal felvette a napi 40 eurós napi díját is. Hitelesítette az április 12-e demokrácia napjává nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság. A testület 8 igen és 1 nem szavazattal ítélte meg úgy, hogy a javaslat megfelel a jogszabályi követelményeknek. A benyújtott kezdeményezésről hozott határozat még nem jogerős, ellene 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni a kúriánál. Ősszel több szempontból is módosítanák az országgyűlési házszabályt a hatékonyabb munkavégzés és a reálisabb fegyelmi szankciók érdekében. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés átmeneti államfői feladatokat is ellátó elnöke szerint a túlzó mértékű bírságok helyett hatékonyabb eszközökre van szükség az üléstermi rend fenntartásához. A házelnöke mellett beszámolt az elmúlt 72 nap eredményeiről is, lemondott a fényűző rezidenciáról és a magáncélú autóról, fizetés 35%-os csökkentése pedig éves szinten több mint 28 millió forint megtakarítást jelent az adófizetőknek. A kiskereskedelmi különadó nem módosításra, hanem teljes kivezetésre szorul az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint. A szervezet arra reagált, hogy Kármán András pénzügyminiszter bejelentette a különadó szabályozásának módosítását az egyenlő versenyfeltételek és az uniós szabályok miatt, ám az adó mértékét és a legmagasabb sáv 4,5%-os kulcsát változatlanul hagynák. Az OKS hangsúlyozta, hogy az intézkedés felhajtja az árakat és veszteségbe dönti a szektort, míg a teljes kivezetés növelni a beruházásokat és a fogyasztást. Felemás képet mutat az ingatlan piac az idei év első felében a Duna House legfrissebb elemzése szerint. Bár az általános kereslet visszafogottabb és a forgalom csökkent a tavalyi évhez képest, a 100 millió forint feletti lakó ingatlanok eladása fellendült. A prémium kategória alsó határa a drágulás miatt már eléri a 300 millió forintot, míg az olcsóbb ingatlanok piacát az Otthonstart program pörgeti, addig a drágább otthonokat elsősorban saját erőből vásárolják meg a vevők.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben szombaton folytatódik a túlnyomóan derült napos idő, a régióban néhol megjelenhetnek gomoly felhők, de csapadékra kicsi az esély. Napközben többfelé feltámad a déli eszél, délutára 34 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tehát, ha most te kerékpára részegen közlekedsz, elveszik az autós jogosítványodat. Csak
2: hát, szólok. Azt már elvették.
1: vagy amilyen éppen van. Ugyanígy a rollerrel is. Nyíregyházán is, Debrecenben is mennek a rollerekkel. Nem csak magukat veszélyeztetik, az ott sétáló embereket is, ahol egyébként sétáló utcai övezet van. Ketten, uram, bocsánat, hárman. Tehát már olyat is láttam, hogy hárman voltak rajta, olyat is láttam, hogy anyuka megy elől, a gyereket tanítja, aki szerintem nem volt 12 éves rollerezni, teljesen össze-vissza, anyuka elől megy, azt se tudja, mi történik a háta mögött. Tehát legalább akkor vegyük már a fára, csak fordítsuk meg, menjen a gyerek elől, de akkor meg nem tudja, hogy merre kell menni. Tehát, hogy mindenképp igenis kell valahogy szabályozni, nem feltétlenül úgy, hogy most mindent kötelezünk, akkor se fogja betartani.
2: Igen, csak az sem biztos, hogy olyan jó, hogyha a szülő tanítja a gyereket. Nyilván mondjuk az lenne az első ilyen belépő szint, csak ugye néhány szülő, hogyha valakit tanít, mondjuk a gyerekét, az szinte olyan, mintha vak vezette világtalant. Azt igen. is tegyük hozzá, mert nem biztos, hogy a szülő is teljesen pontosan képben van az, hogy mikor mit szabad és hogyan. Egyébként az előző mondataidban két esetet is leírtál. Az egyik az, amikor mondod, hogy az autós nem veszi észre, és bármennyire is akár a rolleresnek lenne elsőbsége, kihajt elé, mert a semmiből bukkan fel. Egy 13 éves kislány Zalaszentgróton pont így járt a napokban, és igen komoly súlyos sérüléseket szenvedett, mert egy autó elé hajtott, amely nem tudott megállni a kijelölt gyalogátkelő helyen, és elütötte maga alá, gyűrte, és igazából védőfelszerelést sem használt a kislány. Történt mindez tehát Zalaszentgróton, és egy másik eset, amikor mondott, hogy a gyalogosokra is veszélyesek, itt pedig Balatonbogláron történt. Szintén a napokban és súlyos balesetet szenvedett ott egy gyalogos, amikor is az előzőben ugye egy 13 éves kislány volt, itt egy 12 éves kisfiú, aki este 10 óra után, szombat este 10 óra után egy sétányon elgázolt egy idős hölgyet, aki súlyos sérüléseket szenvedett.
1: Hát ha kilépsz a házból a kerítésen kívül, most már szét kell nézned, nem soha ne ott a járdán mondjuk egy rolleres. Teszem hozzá, az autósok is sokszor fegyelmezetlenek, mert minden egyes kereszteződés, ahol egyébként kerékpárút van, vagy járda van, meg kell tanulni, hogy nem elég, hogyha jobbra kisívbe ki akarsz fordulni egy kereszteződésből, hogy csak balra nézel. Mert balról lehet, hogy nézed, hogy jön-e autó, vagy valami. Ott még balról észre is veszed, hogy jön egy rolleres, vagy egy kerékpáros. De közben jobbról is jöhet, és hát rengeteg ilyen probléma van. Ezt úgy oldották meg többek között Koppenhágában, hogy meg Amsterdamban, de Koppenhágában biztos, hogy a két kerékpársávot építettek, az út mind a két oldalára, és ugyanúgy párhuzamosan haladnak a kerékpárosok, mint ahogy az autók, és szemben nem jön biciklis biciklissel, hanem jobb oldalon csak jobb oldalt megy, bal oldalon meg másik irányba, kész. És akkor így az autós, hogy csak balra néz, akkor észreveszi, hogy jön-e bringás, vagy nem, jobbról nem is kell várnia bringást. Szóval az autósok is legyenek figyelmesebbek, nézzenek mind a két irányba, a rolleresek óvatosabban közlekedjenek, a kerékpárosok szintén, aki otthon van meg, jó reggelt kívánunk, reggelizzen egy jót.
2: És vigyázzon, mert hatalmas veszélyek leselkednek, ugyanis rengeteg baleset otthon, a fürdőkádba kilépve történik.
1: Egyébként otthon a legtöbb baleset.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hétvégén mesélte ismerősöm, strandon összeakaszkodott egy pár, illetve hát több pár is, mert hogy a srác erősen illuminált állapotban oda ment egy csinos hölgyhöz, megfogta a melleit, mire a hölgy felpofozta, mire a srácnak a barátnője, aki egyébként ott volt, az eredeti első barátnője, ő is felpofozta. Így aztán a társaság az összeverekedett, hogy ne pofozgassa az én barátomat, és a többi, és a többi, és akkor a mácsolyok is összeverekedtek. Szóval, hogy van ilyen, mindez abból indult, hogy valaki erősen illuminált állapotban olyat tett, amit nem kellett volna.
2: De hát ugye ezért mondják azt, hogy az alkohol ugye ilyen veszélyeket rejt, mert ha tejet ivott volna, akkor legfeljebb csak a WC-n ütt volna tőle.
1: Nagyon. Azért mondom mindig a körtéssört, mert volt egy kolléganőm, aki esküdött arra, hogy ő nem bírja az alkoholt, és hogy higgyük el, hogy neki elég egy körtéssört meginnia, volt 2% alkoholtartalma, és hogy ő attól már teljesen spicces állapotba kerül. Mire a többség ennyit mondott, hogy mázlista. De milyen olcsón megúszod.
2: Mi abban fürdünk.
1: De azt mondta, hogy csak a körtéssörtől, a többi, a citromos az nem hatott így rá. Valószínűleg a körtében lehetett valami, vagy az agyában, de minden esetre azóta legendás nálunk ez a jó-jó, tudjuk, berugott egy körtéssörtől.
2: Igen, hát körtéssörtből legfeljebb csak egyet, de akkor már nem vezetek, viszont nyilván a citromosban 3 liter is, és semmi gond. Azt mondja, a következő etikett pont ugye a labdázás, és azzal is ugye balesetveszélyes helyzeteket is kialakíthatunk, meg ugye zavarhatjuk egymásnak az életterét, mindezt ugye a strandon, mint az etikett szabályok egyike. Na hát az egyik legfontosabb, és azt gondolom, hogy nem is nagyon kell magyarázni, hogy a víz nem WC, mert egyrészt higiéniai okokból, másrészt pedig tisztelet kérdése, meg ugye mi sem szeretnénk olyan vízben fürödni, ahol ugye más is belepiszkított. Én azt gondolom, hogy ezzel nincs mit nagyon ragozni.
1: Voltam olyan tengerparton egyébként, ahol viszont nem volt, képzeld el. Tehát ilyen,
2: tilalom?
1: Ilyen, nem találtál sehol WC-t. Én már bejártam a környéket, hogy hol a bánatban lehet egy mosdót találni, és így mentem fel le 2 kilométert, és nem volt semmi. Mondtam, hogy legalább egy ilyen tojtojszerűt, vagy valamit raknának ki. És akkor ilyen büfében megkérdeztem, merre van a mosdó, és akkor mutattak a tenger felé, hogy tessék. Aha. És mondtam, hogy hát de ez most vicc, tehát, hogy mondták, hogy nem, hogyha nagy dolgod van, akkor beengednek, de egyébként az összes többi mindenki ott végzi el. És ez nekem olyan fura volt, és erre mondta, hogy hát az egész városod az vezeti be a szennyvizet. Tehát nem mindegy. És mondtam, hogy hú, de jó ebbe fürdeni. Azt a megyet.
2: Laci ezzel a mozdulattal egy fanyar szájhúzással lepöckölt a válláról azt a hínát, vagy mi volt rajta.
1: Tehát igen, tehát hogy na, van akik, hát nyilván ez a balkáni része.
2: Igen,
1: volt.
2: Laci, mikor megtudta, hogy a fürdőzők oda piszkítanak a vízbe, meg a vízpartra, és így szétnéztél, akkor döbbentél rá, és akkor nyert értelmet ez a rengeteg a homokot kaparászó és homokban guggoló ember. Hogy vajon mit csinál?
1: De láttam én olyat, képzeld el, Erdélyben például egy ilyen kis hegyi forrás, tök jól néz ki, hegyi patak, folyik le, stb. Ott van mellette 2 ilyen kis házikó gyakorlatilag felépítve a falu szélén, és aztán látom, hogy sutyomba jön ki egy cső a földből, ami a hegyi patakba vezet bele, és hát nyilván, hogy nem az ivóvizet vezették bele, hanem a szennyvizet. És akkor úgy sajnáltam, hogy lent a forrásnál meg valaki mondja, hogy ó, de jó, nézd csak, ilyen kristálytiszta hegyi patak.
2: Hogy mekkorát tudok köpni a vízből? Nézd meg, milyen szökőkutat csinálnak a számmal?
1: Igen, tehát, hogy, de hát annyira nem vigyázunk a környezetre, hogy
2: de úgy vannak vele, hogy majd mire leér, addigra a kövek meg a növények megtisztítják. Azt mondja, a kacsa nem strandvendég, tehát ne értessük a vízimadarakat, mint egy ilyen etikett szabály.
1: De a hattyút lehet. Egyszer fogtunk zseppecával hattyút, képzeld, de nem akartuk mi ezt, csak amíg a gyerek kicsi volt, és megvettük a legelső bazárban ezt a zseppecát, mert életükben nem horgáztunk, se én, se ők, de hát mindenképp horgászni kellett, és akkor bedobtuk a kenyérbél, vagy kenyérhéjjal, meg mindent, tudom én mivel. Nyilván halak próbálták, de nem jöttek, jött egy hattyú, na az majdnem sikerült elkapnunk a zseppecával, de hál' Istennek kiköptem még időben.
2: Nem tudom, arra vannak szabályok, mert ugye bizonyos helyeken a halat vissza kell dobni, de hogyha egy hattyút fogtak, hazaviheted, vagy mi van benne?
1: Figyelj, igazából halásznét akartunk, de hattyús ült lett.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstóserfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap

0: Sörfest, Sóstóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, balesetmentes hétvégét a továbbiakban. Rekkenő nyári a sőség csapadéknak, még csak nyoma sincs sehol sem. A meteorológiai előrejelzéseket mindig vegyék komolyan, és a déli időpontban, ha tehetik, tűző napon ne legyenek. Nagyon sok volt a rosszul lét az elmúlt 24 órában, számtalan helyre hívták a mentőket életmentéssel kapcsolatosan. Viszont nagyon sok közúti közlekedési balesetről számoltunk be sajnos az elmúlt napokban, sőt ezen a hét végén is történt már több a vármegyék területén. Nagy figyelemmel legyenek motorosok, kerékpárosok és a rollerosok. Nap, minnap roller balesetek, megszámlálhatatlanok történtek az elmúlt napokban, és sajnos nagyon sok súlyos sérüléssel jár. Viszont a közúti közlekedési balesetek, amik a 4-es főútvonalon történtek nap, minnap, ezekről folyamatosan beszámoltunk. Nagy forgalmú útkereszteződések Hajdúvidnál és Hajdúböszörményi elágazásnál. Itt lassítsanak, stopptáblával védett a főútvonal, de sajnos nagyon sok esetben körültekintés nélkül hajtanak ki. Viszont a vasúti átjárókat is nagyobb figyelemmel közelítsék meg. Több helyen tartanak azon munkálatok, amik a helyreállításokkal kapcsolatosak, amik szintén forgalomkorlátozás mellett folytatódnak majd a jövő héten. És hát reméljük, hogy újabb balesetről nem kell, hogy beszámoljunk. Önöknek kellemes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Várhatóan már vasárnap újraindul a Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja. December 31-ig meghosszabbítanák a könyvformátumú személyik érvényességét. Már az első hónapban komoly hiányosságokat tárt fel a nyári ellenőrzés sorozat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Várhatóan már vasárnap újraindul a Dunamenti erőmű szerdán meghibásodott G3-as blokkja, így a vártnál korábban térhet vissza 380 megawattnyi kapacitás a hazai energiarendszerbe. A szakemberek a hétvégén is folyamatosan dolgoznak, a Svájcból és Franciaországból megrendelt speciális tömítési alkatrészek beszerelésén és ellenőrzésén. Az erőmű többi egysége továbbra is zavartalanul működik, jelentősen segítve az ország villamos energia ellátását a jelenlegi kritikus hőség időszakban. December 31-ig meghosszabbítaná a 2000. január 1-e előtt kiállított személyi igazolványok érvényességét az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A módosító indítványra azért volt szükség, mert a sok idős embert érintő okmányok hétfőn lejárnának, az okmánycserék pedig még nem fejeződtek be. A javaslat értelmében a régi igazolványokkal év végéig továbbra is igazolható marad a személyazonosság a nyugdíjak és szociális támogatások átvételekor, valamint az egészségügyi és anyakönyvi eljárások során. Már az első hónapban komoly hiányosságokat tártak fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzései. A szakemberek országosan csak nem 600 vendéglátóhelyet, köztük fagylaltozókat, strandbüféket és fesztiválos egységeket vizsgáltak meg. A tapasztalatok alapján 15 egység működését kellett korlátozni súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az indított hatósági eljárások nyomán kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. A kormány korrupció ellenes intézkedés csomagjának részeként létrejövő szervezet feladata a közvagyont érintő visszaélések feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése lesz. Az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes által aláírt jogszabály értelmében az országgyűlésnek 30 napon belül meg kell választania az új hivatal elnökét és elnök helyetteseit. Megérkeztek a töltőoszlopok Debrecen második Tesla Supercharger állomására, amely a Kishegyesi úti Tesco parkolójában épül. A beszámolók szerint a helyszínen V4-es oszlopokat állítottak fel V3-as szekrényekkel, így az egységek 400 volton tudják majd kiszolgálni az elektromos járműveket. Bár az építkezés látványosan halad, az elektromos tápellátás kiépítése még hónapokig is eltarthat, ezért a nyári időszakban a villanyautósok egyelőre még a város másik 8 oszlopos töltőállomását tudják használatba venni. A debreceni Nagyerdő természetes élővilágával és állataival ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Déri Múzeumban augusztus 5-én délután 5:30-tól. A múzeum első emeletén található Nagyerdő a természet szertára című állandó kiállításban Mező Szilveszter főmúzeológus tart tematikus tárlatvezetést az erdei vadakról és égi madarakról. Debrecen térségében szombaton is a derült időjé lesz, a főszerep a napsütés, legfeljebb kevés gomoly felhő zavarhatja meg, csapadéknak kicsi az esélye. Napközben több felé feltámad a déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 34 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Két táborra oszthatjuk szerintem az emberiséget, akik zokniban alszanak, vagy akik anélkül. Általában életmentő lehet, hogy zokniban alszunk. Általában jobban alszanak, tovább alszanak, akik így tesznek. Azért van, mert a zokni melegíti a lábat, tágítja az ereket, ezáltal hűti a testet, javítja a keringést, így az alvás minőséget is, és segíti az ellazulást, csökkenti az éjszakai ébredéseket, és mélyebb alvást biztosít.
2: Képzeld el, volt egy ismerősöm, katona volt, és azt hiszem Bátorligeten volt ilyen határőr alakulatnál, és ott voltak lovasok is még abban az időben, nem tudom, most vannak-e, tehát akik ott a határ mellett lóháton vizsgálták, hogy nem történt-e hatásértés. Uh-huh. Na most volt olyan közöttük az egyik, aki nem volt hajlandó zuhanyozni, hanem ő úgy, ahogy van, úgy akart lefeküdni, aludni, gyakorlóban mindenbe együtt, mert megérkezett késő este, hát voltak még vagy 20-an ott a katonaságnál, abban a szobában, úgy, ahogy van, ruhástól behajították a zuhanyzóba, és ráengedték a hideg vizet, mondták, hogy tanuld meg, szóval egy lószagod van. Tehát egy egész nap ugye egy izzadó lónak a hátán ülsz, vagy hát egy olyan lónak, hát egész nap ugye átveszi azt a szagot. Istállóba dolgoztál utána, mert lenyergesz, felnyergesz, ezt csinálsz, azt csinálsz. Kettő, vagy három, meg le se öltözön, semmi, zuhanyzás, nem bírták elviselni.
1: A jön ott lóháton, és kérdezik egymástól a többiek, hogy te az ki, látod az arcát? Nem látom a legyektől.
2: Igen. Na, azt meséltem neked azt a szürreális képet, egyszer elmentem meglátogatni. És hát egy nagy vaskapu volt.
1: Mit tényleg jó osztály?
2: Mit tudod a katonaságnál egyébként, és nem látsz be. És akkor ott áll egy őr, mondtam, jó napot kívánok, megérkeztem, XY-t keresem, hogy nem tudom, lehet-e vele találkozni, eljöttem ide a világ
1: végére. Ki az anyád a Demizsonnal?
2: És mondta, hogy egy pillanat, megnézem, hogy bent van-e, és hogy esetleg most a körletbe be lehet-e lépni, és lehet-e vele találkozni. Bement, mondja, hogy oké, persze, természetes, tudnak fogadni, hogy akkor mehetek. Kinyitották az ajtót, és a következő kép tárul elém, felbakolva egy disznó, amit éppen akkor perzseltek, klotgatyában nyáron 30 fokban ott áll körülötte, vagy 3-4 határőr, katona, stb. Már csak a fogópálinka hiányzott. És így ránéztem, mondom, hát valahogy másképpen volt a hadseregről, meg a katonaságról. Tehát ott éppen aznap egy disznóvágást tartottak, és mondták, hogy egy kis családias itt a légkör.
1: Igen, de volt egy másik társaság, akik egy másfajta szolgálatban voltak ott a sarokba beosztva, ők ott az árnyékban nézték telefonról hatan a trónok harcát.
2: Nem volt még telefon.
1: Ja, hát
2: ezért valamivel le kellett őket kötni, úgyhogy nekem ott egy kicsit úgy elbizonytalanodtam, hogy biztos, hogy jó kezekben van a hazavédelme. Tehát lehet, hogy az ellenséget nem tudják majd legyőzni, de hogy fel tudnak bontani egy disznót, az tuti.
1: Igen, viszont tényleg amúgy van előnye annak, hogy bejött a technológia az életünkbe, és ott van mindig a zsebünkben a telefon, mert hogyha unalmas perceink vannak, akkor nem az van, mint régen, hogy agyon szexeljük magunkat, meg halálra isszuk magunkat, mert hogy ugye valamivel üssük el az időt, hát ugye a téli estéken ezzel a kettővel tudták leginkább a régiek
2: elütni. Ezért van olyan sok szeptemberi gyerek.
1: És alkoholista. Na jó, szóval visszatérve a zoknira, azért arra kíváncsi lennék, hogy a hallgatóink körében ez hogyan oszlik meg. Meg eleve az alvásnak is mindenkinél van egy fajta protokoll, kispárnával, nagypárnával, betakarózva, kitakarózva, félig nyitva ablak, redőrrel. Így van.
2: Pizsamába anélkül, alsógatyába anélkül. Nézd meg az összes bűnözőt. Bármikor megnézel egy felvételt, hogy letartóztattak valakit, ilyen rendőrségi razzia, stb. Mindegyik kisgatyában van. Úgy van előállítva,
1: tényleg.
2: Nem?
1: Tényleg.
2: Tehát, hogy úgy tűnik ez a...
1: És fél pucéran. Igen. Én még nem láttam pólóban bűnözőt, akire
2: az rányított. Fekszik a földön, hátra tett kézzel. Én elég hülyén néznék ki ilyen előállításnál. Szerintem előbb rámadnának egy gatyát, mert én meg lassan nagyon hordok.
1: Ja, hogy te teljesen pucéran alszol. Mm.
2: Úgy szoktam. Hát nyilván, mert nagyon meleg is van, meg egyszerűen...
1: Amúgy állítólag egészséges, de szokni legyen rajtad.
2: Na, az aztán végképp milyen néz neki.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek. Laci megérkezett a legfrissebb sporthírekkel, információkkal. Kánikulai melegben is azért sikerült neki két egészen 5x5-ös centit össze firkálni két oldalon. Igen. Vagy nagyobb betűvel ír Laci, mert romlik a szeme, vagy tényleg ennyi sporthír.
3: Mind a kettő igaz egyébként, valóban. Tehát most már azért egyre nagyobb, azt vettem észre, hogy most már egyre nagyobb betű méreteket kell használnom. Eddig 12-es, az 14, már 16 néha. Tehát mikor mi hanyas. Na, lényeg az, hogy a magyar csapatok tegnap egészen jól szerepeltek a nemzetközi kupaporondon.
2: Marha is be úgy csinálja, amikor betölt egy hírt nekem ide, hogy ügyfél nagyítja, mert tudja, hogy nekem ez kell.
3: Volt egy ismerősöm, képzeld el, megkért, hogy nyomtassak már ki neki egy forgatókönyvet, mert nincs nyomtatója, és mondta, hogy de nehogy ilyen 12-es betű méretem, mondom, jó, tudom, már idősebb vagy, gondoltam magam, hogy 16-osak, hát olyan 24-esnél ne legyen kisebb. Jézus, és mondtam, hogy nem kéne neked szemüveg? Ó, olyan évek óta, de nem hordom. Hát mondtam, hogy lehet, hogy elő kéne venni.
2: Amíg lehet, amíg ráfér egy mondat egy lapra, igen. Egy A4-esre.
3: Volt olyan ismerősöm, aki meg kérdezte tőlem, hogy figyelj már, mi van azzal a foci eredményjelzővel? Alig látszik most már a nézőtérről. Mondom, semmi baj, pont olyan, mint tavaly volt. Azt mondom, akkor lehet, hogy az én szemem romlott ennyit, mert nem látom a számokat. Na hát egy sportriporternél mondjuk nem árt, hogyha látja.
2: Meg az eredményjelzőt, igen.
3: Hogy nincs,
2: na mi újság magyar kakam. Csapatokkal?
3: Magyar csapatok, igen. A Fradi tovább jutott a Twentével szemben, izgalmas volt, 2-2 lett.
2: Te képzeld, én onnan láttam, amikor vezetett 2-0-ra. Kettőnóra vezetette, ez is volt 70. perc, és akkor kapcsoltam
3: és
2: be.
3: És akkor úgy akkor gondoltad, hogy már
2: gondoltam,
3: biztos,
2: hogy még itt a forgatókönyvet átnézem a mait, biztos jó lesz itt.
3: Igen.
2: Hát és olyan izgalmas lett a vége, hogy nem sok híja volt.
3: Igen, így viszont tovább jutott a Ferencváros, és a Gornik Zsabzse egy lengyel ellenfele lesz a következő körben. A Debrecen is izgalmas meccset játszott, ők meg 0-0-ra végeztek Jerevánban. Ugye az első mérkőzést megnyerte a Loki 1-0-ra, ez pedig azt jelenti, hogy Kopenhágába utaznak majd a következő körbe, Dániában a Köbenhavn ellen játszanak, úgyhogy az is
2: egy kemény ellenfél.
3: Abszolút, igen. Hát itt már nem lesz azért könnyű ellenfél. Az Eto pedig a Rigával találkozik majd, mert hogy ők pedig szintén tovább jutottak, annak köszönhetően az első meccset simán megnyerték, így a visszavágó döntetlen lett, de összességében így a Győr is tovább jutott. A Paks is izgalmas meccset játszott, döntetlenre végzett végül a Panathinaikosszal, de miután a görögök az első meccset megnyerték egy góllal, így ők jutottak tovább, pedig kétszer is úgy állt a Paks, hogy ledolgozta a hátrányát, de mind a kétszer ugye egyenlítettek a Panathinaikosz játékosai, és így nem sikerült tovább jutni. Ami a labdarúgó NB1-et illeti, a hétvégén újabb forduló jön, tehát nincs sok pihenője sem a Győrnek, sem a Debrecennek, sem a Ferencvárosnak. Ennek mondjuk részben azért a Nyíregyháza örülhet, hogy a Győr nem pihenhet sokat, bár hazai pályán játszottak a győriek, hát utazniuk nem kell, ellentétben mondjuk a Lokival, amelynek haza kell jönni Örményországból, és majd aztán Újpestre látogatni a hétvégi fordulóban. A Nyíregyházára meg egy hosszú túra vár ugye Győrbe, a bajnoki címvédőhöz, ez sem ígérkezik könnyű meccsnek, és a Kisvárda is idegenben játszik majd a Puskás Akadémia vendégeként. A Puskás ugye győzelemmel kezdte, pont debreceni győzelemmel a bajnokságot, úgyhogy mind a három csapatunk a régióból idegenben játszik majd, és szurkolunk majd, és már most mondom, hogy egy hét múlva pedig lesz majd a Loki Spari Derby Debrecenben.
2: Tehát az azért izgalmas lesz.
3: Abszolút, már mind a két tábor fokozottan készül.
2: Nekünk nagyon nehéz, tehát vételkörzetünkben két csapat, aki...
3: Igen, de aki... hogy itt azért 10 000 szurkolón, vagy igen, még többet várnak majd a debreceniek. Elindult az online jegyértékesítés, tehát célszerű időben megvenni.
2: Hány fős a debreceni?
3: Hát azért az ilyen 20 000 körül
2: stadion
3: van. Tehát azért oda beférnek bőven, de ha valaki jó helyre akar menni, vagy a saját helyére, vagy az ultrák közé, nyilván tavaly is megtelt például a vendégszektor, oda azért korlátozottabb létszámban mehetnek, talán 1000 fő volt tavaly a nyíregyházi szurkolótábor, úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkező derbi lesz majd. Meg hát ez mindig az, mindig egy kiemelt mérkőzés. Ráadásul idén a Nyíregyháznak ez az egy rangadója lesz, hogy a Diósgyőr kiesett az NB1-ből, így nem lesz például a Diósgyőrrel mérkőzés. Abban biztos, hogy a diósgyőri szurkolók viszont ott lesznek majd, és szurkolnak a Lokinak, hiszen ők meg nagyon jó viszonyban vannak, a két szurkoló tábor. Sokat beszélünk itt a melegről, hogy mit kell inni, lehet-e sportolni, lehet-e padelezni, hétvégén lehet majd padelezni, de hogy mire kell figyelni. Van egy úriember, Bódis Tamásnak hívják, egy magyar ember, és azért is keres meg ezt a hírt, hogy hogy azért vannak, akik feszegetik ennek a határait. Ő elment Kaliforniába, nem volt neki elég meleg itt, hanem van az úgynevezett halálvölgye, ahol át...
2: Igen.
3: Te már
2: ott voltam ott, igen.
3: Igen, na ott általában ilyen, 40-50 fok van, igen, normál esetben, viszont ott van egy aszfaltos út, ott az aszfalt hőmérséklet az meghaladja, vagy eléri a 90 fokot is.
2: Hát nagyon durva. És van, amikor ott még Death Valley-nél, ahol így 300 mérföldet, így még egyenesen. Na, hát hogyha kikötnéd a kormányt, az így semmi.
3: És lenne. Képzeld el, hogy kitalálták, hogy ezen a pályán akkor legyen itt egy futóverseny 150 mérföldön keresztül, ez 217 kilométer, a legnagyobb meleg kellős közepén, és teljesítette a honfitársunk ezt a távot célba ért. Ja, és még egy ilyen komoly szintemelkedés is van, szintkülönbség, tehát valami 2000 méter magasan érnek célba, úgyhogy közben azért hullámzik is. Igen, út, igen, tehát,
2: igen. De egyenesen még, csak így.
3: Egyenesen, csak ebben a kellemes melegben. Több mint 21 órán keresztül futott. Atya, megállás nélkül ebben a hőségben. Senki meg ne próbálja utánozni, még most ebben a mostani kánikulában
2: sem. Ez évek felkészülése. Évek felkészülése.
3: Abszolút, meg nem is tudom, hogy lehet ez alkalmazkodni, tehát ugye ez a meleghez meg a...
2: Persze, a plenket nem tudja megcsinálni itt most ebben a melegben.
1: Most miért kezdtem ilyeskedni 8?
3: Még hidegben megcsinálja?
1: 8 óra
2: hideg
1: után
2: plank, vagy meleg plank, jó van.
3: A melegben sokkal könnyebb egyébként, nem? Mert az izmok már be vannak melegedve.
1: De? Igen? Igen. Vannak?
2: Azt mondja, hogy neki nincsenek. Meg akartuk ma már nézni ezt a plank versenyt.
1: Megnézzük ezt a plankelést. Tehát, hogy...
2: Majd Laci felveszi, hogy plankelünk.
1: Én azt hittem, Laci is beáll. És
3: nem, én felveszem. Én annak idején indultam, amikor volt ez a fekvőtámasz kihívás, emlékeztek?
2: Igen.
3: És fájt az ujjam, és akkor így elmentem az egyik dokihoz, nagyon jó ilyen sportorvos, vagy ránézett, meg se röngenezte, semmi, rávágt, azt mondja, sajkacsontörés. És mondtam, hogy Attila, de hát ezt így ránézésnek, azt mondja, persze, mindig fáj, mondom, nem, amikor fekvőtámasz csinálok. Hát akkor ne csinálj. Ez van a diagnózis is, és ezzel elengedett, úgyhogy mondta, hogy kész vagyunk a gyógyításra.
2: És nem is csináltál.
3: Így van. Tudom, hogy nagyon szereted te is a social media, meg használod is elő, szeretette, meg állandóan írogatod, hogy használjuk mi is, hogy vannak...
2: Na jó, hát csak nem azt mondtam, hogy csak úgy kettel, és pörgesed, és állandóan olvasd a hülyeséget.
3: Ja, én ezt nem tudtam.
2: Nem.
3: Mert én meg így használom.
2: Ja, értem.
3: Mert mondom, Bélának legyen jó, hát ezt írta, használjuk, akkor én használom, olvasgatom. Szóval szoktam olvasgatni, kevés embert követek, viszont olvasgatni szoktam, és kijött a legfrissebb ranglista a magyar sportolók közül, hogy kik állnak az elsőjén. A csapatoknál a Ferencváros egyébként jó helyen áll az MLS, a Facebookon a második legtöbb követőjük van. Instán is egyébként az egyéniket tekintve, és a Facebookon is Szoboszlai Dominik Torok magasan
2: vezet. Nyilván a futball az vezet minden.
3: Igen, viszont nagyon érdekes, hogy például Facebookon Mihelis Norbi a második, még mindig, mint autóversenyző, vagy Vili Orbán ott van, Jakabos Zsuzsa, mint egykori úszó, bár már befejezte pályafutását, nyilván jól néz ki Jakabos Zsuzsa, aztán ezért is követik sokan.
2: Hát igen, azok a hölgyek előnyben vannak, akik olyan dekoratívak, hogy táboruk magától duzzad.
3: Igen, most van egy olyan súlyemelő hölgy például, aki betört gyakorlatilag az élmezőnybe, hát nyilván részben annak is köszönhető, hogy jobban néz ki. Zsuzsák Balázs még mindig ott van, azért a top 5-ben. Instán is, Facebookon is, tehát itt igazából nagy változás nincs. Annyi változás van, hogy Szoboszlainak a követői száma viszont jelentősen megugrott, tehát az Instán
2: azt
3: például...
2: Hittem, csökkent,
3: nem, Instán például, ha jól emlékszem, 5,5 millió követője van. Tehát azért az úgy, és egy olyan 2 millióval nőtt csak az elmúlt
2: átmegy a Real Madridbe.
3: Hát igen. Úgyhogy ők is használják, Kerkez Milos például. Nyilván, hogyha valaki eligazol egy másik csapathoz, vagy egy sztárcsapathoz, akkor azonnal azok a szurkolók, fanatikusok.
2: Kerkez Milos maradt, nem?
3: Ő maradt, igen, maradt Liverpoolban, de tényleg azt mondom, hogy az állandóság jellemzi inkább a magyar sportolókat. Nagyon érdekes a klubcsapatoknál, a Ferencváros vezet, ott a győri kézi csapat, a veszprémi kézi csapat, ők vannak még a top 3-ban.
2: Na, hát Laci, köszönjük szépen, szurkoljunk minden csapatnak, ami versenyben van, akár a térségünkből, akár hogy Magyarországot képviselve, úgyhogy jó szurkolás mindenkinek, meg jó sportolás, de csak óvatosan ebben a nagy melegben.
0: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszatérnek a 2016 előtti vagyonosodási vizsgálat sémák.

0: közlekedési miniszter. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: A 2016 előtti típusú vagyonosodási vizsgálatok visszatérésére hívja fel a figyelmet az EI adótanácsadó cég. Az eljárás során a NAV nem konkrét ügyleteket, hanem az adózó életvitelét és vagyongyarapodását hasonlítja össze a bevallott jövedelmeivel. A módszer sajátossága a fordított bizonyítás, vagyis az adózónak kell igazolnia a forrásait, akár 10-20 évre visszamenőleg. A hatóság munkáját ma már mesterséges intelligencia is segíti az ellenmondások kiszűrésében. A lakosság több mint kétharmada hónapokban méri a várakozási időt a hazai szakrendeléseken. Egy friss felmérés szerint a járóbetegellátásban átlagosan 35 napot kell várni egy időpontra, ami egy hét növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A leghosszabb várakozási idővel az endokrinológián, a bőrgyógyászaton és a kardiológián kell számolni. A szakemberek szerint a szakorvos hiány a legfőbb ok, emiatt a lakosság jelentős része már a magánellátást választja. A Volánbusznál tapasztalható alkatrész hiány mielőbbi felszámolását ígéri Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint még májusban még 290 autóbusz állt alkatrész hiány miatt, már ez a szám 170-re csökkent. A miniszter a korábbi központosított beszerzési rendszert és a lejárt szerződéseket tette felelőssé a kialakult helyzetért. A tárca célja az, hogy a szeptemberi iskola kezdésre alkatrész hiány miatt már egyetlen buszjárat sem maradjon ki az országban. Júniusban tovább emelkedett az Ausztriában dolgozó magyarok száma az osztrák adatok szerint. Májushoz képest mintegy 4500 fővel nőtt a hagyományos munkaszerződéssel foglalkoztatottak létszáma, így meghaladta a 133.000 főt. Az egyéb jogi formákban dolgozókkal együtt az Ausztriában vállalkozó vagy munkát vállaló magyarok száma megközelíti a 150.000-et. Ugyanakkor az előző év azonos időszakához képest idén júniusban minimális, kevesebb mint 1%. Csökkenés mutatkozott. A borra való adásának indokai látványosan átalakultak a mindennapokban. Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége már nem kötelező gesztusként, hanem a jó kiszolgálás elismeréseként tekint a jatra. A megkérdezettek 67%-a továbbra is szívesen ad borra valót, főként az éttermekben és a futároknak, miközben 18%-ra nőtt az azt teljesen elutasítók aránya. A kutatás arra is rámutatott, hogy a szervizdíj megjelenése és a digitális fizetési megoldások terjedése egyaránt tudatosabbá tette a vendégek döntéseit. Egyre többen köteleződnek el az öngondoskodás mellett, és lépnek be önkéntes nyugdíjpénztárakba Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint az idei év első három hónapjában több mint 12.000 új tag csatlakozott a kasszákhoz, ami jelentős növekedés a korábbi időszakokhoz képest. A növekvő érdeklődést a pénztárak is igyekeznek kihasználni, ezért egyre több toborzó és befizetést ösztönző akciót indítanak. A szektor teljes vagyona az első negyedév végére meghaladta a 2400 milliárd forintot.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az angol font a korábbi menetelést folytatva tovább drágult, így az ára már alulról súrolja a 424 forintot, és az euró jegyzése is emelkedett, így szinte eléri a 363 forintos szintet. A svájci frank még határozottabban erősödött a forint ellenében, az ára így már átlépte a 390 forintos határt, egyedül az amerikai dollár mutatott gyengülő tendenciát a 315 forinthoz közelít. Térségünkben szombaton folytatódik.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nekem inkább nagyobb félelmem az egyébként, hogy kinyitom a csomagot, ami külföldről érkezik, és találok benne egy skorpiót, egy kígyót, tehát azért ennek is megvan a veszélye.
2: Amit keresne abba egy kígyó?
1: Hát miért nem állhatna bele? A csomagolás előtt, alatt, hát bármi.
2: Hát azért ezt csak egy olyan raktárba csinálják, ami kígyómentes. Ki van írva, hogy nagybetűkkel kígyóknak belépni tilos.
1: Hát oké, jó. Biztos így is vannak vele, igen. Tehát, hogy neked benned nincs ez meg? Biztos vagyok benne. Ez lesz a következő téma. Jövő héten csinálunk
2: ez a rész. Ez a rész. Nincs viszont, amikor volt a Covid, és jöttek ezek a csomagok, meg ilyesmi, akkor úgy bennem volt, hogy ez biztos hány kézen ment keresztül, hány ember, hogy csomagolták be. Igen, igen. Nyilván én például ilyen élelmiszer cuccokat, meg táplálék kiegészítőt, és mert soha életben nem vennék, és nem is veszek. Pont azért, mert nem tudod, hogy mi van benne.
1: Az a fura, hogy bennem sosem volt semmi félelem, kétel, mikor Kínából érkezett bármiféle eszköz, műanyag, ruhanemű, tényleg bármi, de olyan sok rosszat olvastam meg, láttam, hogy azok vajon hol készülhetek, hány kézen mennek keresztül, hogy azóta van bennem egy ilyen félsz, hogy nem tudod az előéletét, nem ismered, tehát, hogy van-e benne tetű abban a ruhában, vagy mit tudom,
2: ki kell mosni,
1: ágyi poloska, vagy
2: megveszel egy ruhát,
1: persze, kimosod.
2: De hát most bemész itt egy kínai áruházba, mi a különbség? Vagy a piacra, ha kimész, ugyanaz.
1: Annyi a különbség, hogy ezt többen próbálták fel, mint a kínait, hát igen, amit rendelsz.
2: Lehet, hogy itt a piacon, vagy bárhol, amikor az utcán, vagy a földön árustól megveszed, ott nagyobb az esély, ha mit mondták, kígyóra. Hát kígyóra nem, de mondjuk mit tudom,
1: ágyi
2: egér, vagy poloska, vagy valami. Igen, hát ez benne van nyilván, de ez bármelyik boltnál előfordulhat. Hát láttunk már olyan jónak tűnő éttermet is, ahol aztán bezárták, mert azt mondták, hogy megmutatták a konyhát, és hogy nézett ki. Tehát kívülről te azt nem látod, hogy hetek óta nem mosogatnak.
1: Mondjuk én is voltam már például olyan esküvői helyszínen itt távolabb tőlünk, aminek a konyháját látva azt mondtam, hogy édes Istenem, de jó, hogy azt a vendégek nem látják.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Csinálunk egy ilyen plankes reggelt.
2: Igen. Amúgy tegnap beszélgettem a gyógytornászommal, és nagyon sok olyan gyerek van mostanában, akiknek tényleg az izomzat nem alakul ki. Tehát, ahogy te így mondod magadra, hogy nincs izomzatod. Tehát ugye egy pacal. Tehát, hogy jó, csak ilyeskedtem.
1: Isteni bók, nagyon szép. Mi vagy? Egy pacal vagy. Az aszott füge mellett egy pacal.
2: Aszott füge, az meg nagyon jó.
1: Hidratáló italokat gyűjtöttünk össze.
2: Azt mondják, az uborkás mentás víz, ez jó.
1: Szereted?
2: Utálom.
1: Akkor tehát, jó.
2: Amúgy szeretem az uborkát is, a mentát is, a citromos vizet is, de ezt a hármat így együtt nem tudom.
1: Tehát, nekem volt egy kattanásom, szerintem egy 2 hónappal ezelőtt, hogy akkor gyömbér, citrom, uborka, minden, mert hogy ez nagyon egészséges a szervezetnek.
2: A téli időszakban ez jó, ez a gyömbéres sátokat szoktunk
1: azt, inni. Azt nagyon igen. Szeretem, de hogy ez víz formájában. Aha. Tudod, hogy éreztem magam? Na. Mint hogyha megrákcsáltam volna a füvet az utcán, és közben éreztem
2: volna egy kis pocsolya vízzel.
1: Utóíz, tudod, és akkor így, de ez egészséges. Egészséges, mantráztam magam, hogy így ad egészséges, és nem,
2: igen,
1: nem akarom.
2: Én akkor mindig azt mondom, hogy minden egészséges, ami szar. Tehát, hogy ami nagyon rossz. Én például előszeretettel, hogy sportolok, ha nagy meleg van, akkor ezeket a magnéziumos porokat tolom, vagy
3: nem
2: a vízbe. Vagy a hát, ha sokat iszol, igen.
3: Igen, mert ezt hallottam.
2: Igen, de ha van 2 tasakkal is, hogyha letolsz egy délután alatt, amikor sportolsz, ilyen nagy melegben, az semmi.
3: Ja, akkor ezért van neked, hogy mindig a mosdó melletti pályát szoktad kibérelni.
2: Így van, és a WC-papír is oda van csomagolva a magnézium mellé.
3: Igen,
2: hát,
3: és akkor megyünk sportolni, van egy tojtói WC valahol a környéken. És azt futjátok körbe-körbe.
2: Igen.
3: Megcsodáltuk a pólódat.
1: Igen.
3: Na, és megnéztük, hogy mennyi, és mondtam, hogy 1300.
1: Ez is turkáló.
2: Euró, de ez a vagyon.
3: 1300 nem. Turkálóba.
1: Forintban. Igen, a turkálóba. Persze.
3: Találtál egy cikket mara egyébként a turkálós turkálással kapcsolatban, hogy hogyan kell
2: kincsekre bukkanni.
1: Igen.
2: Hát, mert egy ilyen Európiánat is még meg tudsz turkálni.
1: De meglepődnél, ha bejönnék egybe.
2: Hát, hogy meglepődnék, az biztos.
1: Uh-huh. Hogy, onnan van marának ennyi pénz. Mondanám, hogy jól fizetsz. Sokat dolgoztam.
3: Viszont amikor Béla nem figyel, és lenyúlod a pólóját, 2000 ér is eladhatnád ott.
1: De igen. Még többet ér, mert akkor mondhatom, hogy Balogh Béla pólója.
3: Köszönöm. Én egyszer egy ilyen kiakasztósba vettem egy zakót. Nagyon kellett egy fekete zakó, és jól nézett ki. Egy ilyen kézzel varrott olasz zakó volt. Nem tudom, hogy kit nyírhattak ki benne, mert biztos, hogy valami mafiózói volt.
2: Véres volt?
3: Nem, hazamentem.

0: mentem, és így... így
1: pénz volt benne.
0: Pénz volt benne.
2: Tényleg?
0: 1 millió. Tehát, hogy hát lírában. Jó, hát az nem ér semmit, az valami 10 forintot ért annak idején 1 millió lira, de mai napig megvan az a pénz, azt el is tettem. Bele volt varva a belső zsebébe.
2: Jézus,
0: és éreztem ott, hogy valami van, és
1: nem... turiból vetted?
0: Igen, és be volt varva a belső zseb, és nem nagyon értettem, hogy miért van bevarva. Hát nyilván a kíváncsiság hajtott, hogy azért csak meg kéne nézni, hogy mi lehet abban, hogy gondoltam valami valaki a készítőnek abba, a címkéje,
1: átszökött, érted, Iránból, vagy nem tudom, Irakból, nem tudom. Átszökött valaki.
0: Szerintem inkább valami mafiózó lehetett, akit kinyírtak benne, de még mindig megvan. De megvan az 1 millió euró is. Vagy euró? Oh, 1 millió euró lett volna már kész.
1: Az nem. A freudi elszólás, igen, ez millió, a freudi elszólás.
0: 1 millió lír.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!

0: Taxen.
1: Itt az új taxis élmény.
0: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
1: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
0: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
1: Utazz bárhová egyszerűen.
0: Töltsd le az Uber alkalmazást,
1: vagy hívd az 555-555-öt.
0: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
1: Készen állsz az új kalandra?
0: 555 taxi és Uber Taxi.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zenei

0: a belépés díjmentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
3: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Nyújtatjuk utazás, balesetmentes hétvégét a továbbiakban, rekenő nyári a hőség csapadéknak, még csak nyoma sincs sehol sem. A meteorológiai előrejelzéseket mindig vegyék komolyan, és a déli időpontban, ha tehetik, tűző napon ne legyenek. Nagyon sok volt a rosszul lét az elmúlt 24 órában, számtalan helyre hívták a mentőket életmentéssel kapcsolatosan. Viszont nagyon sok közötti közlekedési balesetről számoltunk be sajnos az elmúlt napokban, sőt ezen a hétvégén is történt már több a vármegyék területén. Nagy figyelemmel legyenek motorosok, kerékpárosok és a rollerosok. Nap, minnap roller balesetek, megszámlálhatatlanok történtek az elmúlt napokban, és sajnos nagyon sok súlyos sérüléssel jár. Viszont a közötti közlekedési balesetek, amik a 4-es főúton történtek nap, minnap, ezekről folyamatosan beszámoltunk. Nagy forgalmú útkereszteződések Hajdúvidnál és Hajdúböszörményi elágazásnál. Itt lassítsanak, stopptáblával védett a főútvonal, de sajnos nagyon sok esetben körültekintés nélkül hajtanak ki. Viszont a vasúti átjárókat is nagyobb figyelemmel közelítsék meg. Több helyen tartanak azon munkálatok, amik a helyreállításokkal kapcsolatosak, amik szintén forgalomkorlátozás mellett folytatódnak majd a jövő héten. És hát reméljük, hogy újabb balesetről nem kell, hogy beszámoljunk. Önöknek kellemes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter megnevezett óriás gyárakat, aminek korlátoznia kell a termelését a kritikus energiahelyzet miatt. Lezárult a Magyar Falu program pályázatainak elbírálása. Visszaeséssel indult a nyári szezon a hazai turizmusban. Gőzerővel készülnek a virágkompozíciók a debreceni virágkarneválra. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A kritikus energiahelyzet miatt az áramfogyasztás önkéntes csökkentésére kéri a Tisza kormány a legnagyobb hazai ipari létesítményeket. Magyar Péter a leállt Dunamenti erőműből jelentkezett be, ahol elmondta, hogy a MAVIR a legkritikusabb csúcsidőszakban a nagy fogyasztók korlátozását kéri. Az érintett iparági szereplők között akkumulátorgyárak, vegyi üzemek és a nyíregyházi legógyár is szerepel. A kormányzat már előkészíti a jogszabályi hátteret, amely szükség esetén kötelező termelés leáll és elrendelhet a 17 és 22 óra közötti idősávban. Visszaeséssel indult a nyári szezon a hazai turizmusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban 1,9 millió vendég, valamivel több mint 4 millió vendég éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami 2,5%-kal elmarad az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenés főként a belföldi forgalmat érintette, amit a szakértők szerint a rendkívüli júniusi asszály, valamint a külföldi utazások iránti megnövekedett kereslet magyaráz. Lezárult a Magyar Falu program pályázatainak elbírálás, amelynek keretében 22 milliárd forint támogatáshoz jutnak a nyertes önkormányzatok. A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a döntések a korábbinál szigorúbb szakmai szempontok alapján születtek meg, hogy a források a leginkább rászoruló településekhez kerüljenek. Az elutasított pályázók számára a Szent István Vidékfejlesztési program keretében nyílik majd újabb lehetőség a fejlesztési források elnyerésére a vidéki kis települések élhetőségének javítása érdekében. Átalakítja a kormány a Klemensberg központot és a tankerületi rendszert az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium átvilágítását követően. A vizsgálat megállapította, hogy a túlzott központosítás és a megnövekedett bürokrácia szűkítette az iskolák mozgásterét, miközben nem tette hatékonnyá a működést. A kabinet döntése értelmében a jövőben csökkentik az adminisztrációt, visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, és hamarosan kiírják a pályázatokat a tankerületi vezetői tisztségekre is. Gőzerővel készülnek a virágkompozíciók a debreceni virágkarneválra, ahol idén 12 látványos kocsi vonul majd fel. A virágdíszeket tartó hungarocell szobrokat fényvázakkal merevítik ki a szakemberek a megfelelő stabilitás érdekében. Pikó Sándor grafikus művész már 39. alkalommal készít figurákat a rendezvényre, ezúttal a magyar kártya motívumait megformálva, miközben a hagyományos Szent Korona kompozíció felújítása is a végéhez közeledik. Munkácsi Mihály házasságának kulisszatitkaiba nyerhetnek betekintést az érdeklődők a Debreceni Déri Múzeumban. Fodor Éva Irén művészet történész augusztus 1-én délután 16:30-tól tart tárlatvezetést a festő fejedelem és felesége Cecil kapcsolatáról. A Munkácsi teremben és a Zoltai Lajos teremben rendezett programon a közönség a művészpár életének kevésbé ismert részleteit is megismerheti.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében szombaton is a derült idője lesz, a főszerep a napsütés, legfeljebb kevés gomoly felhő zavarhatja meg, csapadéknak kicsi az esélye. Napközben több felé feltámad a déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 34 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Augusztus első hétvégén rendesül első napja is, szenzációs boglárka napja van, Isten értesse minden boglárkát, ami tudok, hogy első körben hasznosak, tudatosak leszünk, aztán főzünk valami finomat, és persze, hogy lesz egy témánk ma is, és rád is számítok, az utakon is ott leszünk, 0623-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Hi, what's up? This is

tulajdonképpen így miről is beszélhetnénk, mint a hűség elviseléséről. Én komolyan mondom, én még ilyen forróságot nem éltem, mint tegnap délután. Egy másik megyében voltam, mert kénytelen voltam útra kelni, de zárója bezár, megjártam a Balaton, maradjunk ennyiben. Iszonyatos. Szinte mondhatni, trópusi hőség volt, na de ez az én problémám, de szerintem sokan érzik még ezt. Hogy mit tehetünk, gondoltam, hogy mindenképpen kellene ide azért hasznos, fontos információk. Hát először is a lakást hűtsük le, nem magunkat, ez nagyon fontos információ, mert nekünk a folyadékra van szükségünk, ha isszük, ha nem is étkeznünk is kell, bár nem vagyunk éhesek. Én is egyébként belekerültem ebbe a folyamatba, hogy éhezni nem éhezem, úgy érzem, és nem is vagyok éhes, pedig ettől függetlenül zöldséget, gyümölcsöt is nyomnunk kell magunkba. Na egy dolog, amit én nagyon imádok, az pedig a dinnye, hogy ha kell, ha nem, akkor én azt fogyasztom, ez nagyon jó dolog, de a testi felfrissítésnek is nagyon nagy szerepe van, a langyozuhanynak, vagy a laza, világos pamut ruha, és kerüljük lehetőség szerint a nehéz fizikai munkát, illetve, hogy mit tehetünk még, főleg, hogyha mondjuk betegek vagyunk, vagy éppen mondjuk magas vérnyomásosak vagyunk. Mert hát bizony a hőgutak kockázata is jelen van ilyenkor, hát mindenképpen korlátozzuk a szabadban töltött időt, iktassunk be gyakori szüneteket, amikor pár percig hűvös helyre mehetünk. És hát, ami talán még nagyon-nagyon fontos, hogy ne felejtkezzünk meg arról sem, hogy a bőrünket védeni kell. Na hát én ezekkel a tippekkel remélem, hogyha picikét is, de tudtam segíteni. És hogy mivel is megyünk tovább, egy kis varázslat Houdinitől, vagy Houdiniről, nem is tudom, hogy fogalmazzak, mi a helyesebb, Dua Lipa módra itt a Sunshine-on 2023-ból.

0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Már most érződik az utakon azért a hőség, hogyha nem klimatizált autóval indultál útnak, akkor csak óvatosan. Száraz útborkolatokra számíthatsz, illetve már a parkolók a bevásárlóközpontok környékén, illetve a piacok környékén azért igencsak sűrűsödnek, illetve nagyon sokan indulnak most már ilyenkor hétvégén a vízpartok környékére. Tehát tarts nagyobb követésű távolságot, és tudod, a stop tábla továbbra sem dísznek van. Jó utat, balesetmentes közlekedés.

Mariannak át is adom a szót, hiszen már is hírek információ 9 órakor, aztán természetesen folytatjuk a Sun City-t, kinyit a gasztrotúra, úgyhogy főzünk virtuálisan valami finomat. Gordóval és a Lokolokkóval kezdünk, de még előtte Ray és a Where is my husband szól már is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: a belépés díjmentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Amennyiben nem történik érdemi változás, az ország több térsége is a sivatagosodás útjára léphet. Zajjal járó karbantartási munkálatokat végeznek a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A következő napokban sem várható eső a Duna és a Tisza vízgyűjtőin, így Paksnál napokon belül kritikus szint alá esik a Duna vízszintje, hívta fel a figyelmet Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter nyomatékosította, hogy a klímaváltozás hatásai már a mindennapjainkban jelen vannak, a csapadékhiány miatt pedig a felszíni vizeink egyre kevésbé tudnak újra töltődni. Hozzátette, amennyiben nem történik érdemi változás, az ország több térsége is a sivatagosodás útjára léphet.
3: Ha valaki úgy gondolta, hogy nincs klímaváltozás, ha valaki nem hitt abban, hogy egészen megváltoztak a Földön a folyamatok, akkor most láthatja, hogy nagyon baj van. Nagyon oda kell figyelnünk, mert néhány év múlva Magyarországon 1 millió ember élhet sivatagos környezetben. Most kell odafigyelnünk. A mai probléma pedig az, hogy nem esik az eső, a felszíni vizeink nem töltődnek. Kérem szépen, mindenki gazdálkodjon megfelelően a vízkészletekkel.
2: Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése az asszály miatt kialakult viták hatására. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján a gazdálkodók többsége a rendszer leállítása mellett döntött, így több vármegyében kikapcsolják a talajgenerátorokat. Vas, Somogy, Baranya és Zala vármegyékben viszont a többség támogatásával tovább üzemel a hálózat, ám a korábbiaknál szigorúbb, legalább 80%-os jégeső valószínűség esetén indítják csak be a berendezéseket. Éjszakai és nappali zajjal járó karbantartási munkálatokat végeznek a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalon augusztus 10-e és 14-e között. A MÁV tájékoztatása szerint a munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál is dolgoznak majd, ami átmenetileg nagyobb zajterheléssel jár. A vasúttársaság a pályakarbantartási munkálatok miatt a lakosság megértését és türelmét kéri az érintett időszakban. Fokozatosan lecserélhetik a Fidesz parlamenti frakciójának 10-15%-át az év végéig. Bóka János frakció vezető egy háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a kormánypárt a jövőben az energetikai és gazdaságpolitikai témákra kíván összpontosítani, így ezekről a területekről érkezhetnek az új képviselők. A politikus megerősítette, a cserék célja a szakmai megújulás. Emellett a korábbi frakció vezetőt, Gulyás Gergelyt arra kérte, hogy a jövőben is aktívan vegyen részt a képviselőcsoport munkájában. 87 helyen bővült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Gyula kampuszának parkoló kapacitása. A volt nővérszálló épületének szomszédságában kialakított új zone-in-zone parkolót várhatóan augusztustól vehetik birtokba a járművezetők. A fejlesztés eredményeként csaknem 15%-kal nő a kampusz területén elérhető parkolóhelyek száma, így a jövőben már 663 várakozó hely áll a betegek, a hozzátartozók és a dolgozók rendelkezésére, a megszokott kedvezményes tarifák mellett.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében szombaton is a derült időjé lesz, a főszerep a napsütés, legfeljebb kevés gomoly felhő zavarhatja meg, csapadéknak kicsi az esélye. Napközben több felé feltámad a déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 34 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia. 3, 2, 1,
1: go! További nagyon kellemes és őséggel viselős hétvégét kívánok itt a Szál Cityben. Mindjárt fúzunk valami finomat, segítek elviselni a hűséget, mit szólsz hozzá.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

folytatásban kinyit a gasztrotúra konyhája. Hát augusztus 1-je van, úgyhogy hivatalosan is még nyár, bőven benne vagyunk, ráadásul kánikula, nyakunkon vannak bizony a tűzönapsugarak, és éppen ezért az ételekre is oda kell figyelnünk, mert bizony étkezni kell, nem csak folyadékot fogyasztani. Hát például ajánlom figyelmetbe a hűsítő levesseket, a kovászos uborka levest, ajánlom a leginkább hidegen tálalható tejföllel vagy joghurttal sűrített frissítő étel. A gyümölcslevesek bármelyik verziója kitűnő lehet, vagy a friss saláták, amik ilyenkor könnyen, gyorsan és laza ételnek számítanak, görög saláta például, itt a paradicsommal a főszerepben, vagy a csicseri borsú saláta, hideg zöldséges keverék citromlével és friss fűszernövényekkel. Vagy éppen a gyors zöldséges fogásokra is érdemes időt szánni, ilyen a grillezett cukkini és a patiszon, vagy a cukkini és csirkeragú gyorsan megfő és könnyű húsos étel tulajdonképpen zöldségekkel. Van még tippem, innen folytatjuk.

itt a gasztrotúrában, a Sun City nem Sun City, hogyha nincsenek tippjeim, úgyhogy szigorúan ragaszkodtam ahhoz, hogy nyári tippeket hozzak, hogy minél könnyebben elviselhessük a kánikulát, mert azért valamit enni is kell, bár néha nem érezzük azt, hogy éhesek vagyunk. Hát például ajánlom a figyelmetbe a rántott töltött karaj petrezselyem és új burgonyával, vagy a paradicsomos tésztát, mert hát gyorsan, könnyen elkészíthető, a gyerekek imádják, és ezt nem mondom, hogy könnyű étel, de azért mondjuk ebédre tökéletes. Az egyben sült fetás paradicsomos tészta is istenien finom, vagy például a bazsalikon pesztós krumplis tészta. Önmagáért beszél, tehát tulajdonképpen egy krumplis tésztára van szó, amit igazából bazsalikommal és pesztóval egészítünk ki, és ettől istenien finom. Vagy amit még mindenképpen, próbálj ki a póré és kukoricalevest. Én kukoricalevest már készítettem, de állítólag a póréval valami fenomenális. Na hát én jó munkálkodást kívánok a konyhában, aztán pedig jó étvágyat.

0: térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

Mariannak át is adom a szót, hiszen már is hírek információ 9 órakor, aztán természetesen folytatjuk a Sun City-t, kinyit a gasztrotúra, úgyhogy főzünk virtuálisan valami finomat. Gordóval és a Lokolokkóval kezdünk, de még előtte Ray és a Where is my husband szól már is.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirázs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei őrület.

0: Szerves, Sóstóserfeszt és Buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: Igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A drasztikus intézkedésektől sem riadnak vissza a vízszolgáltatás fenntartása érdekében. Ősztől 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa általános forgalmi adóját. Életveszélyessé vált a szárazság Magyarországon. Egyre több a halálos áldozattal járó antiszemita támadás a világban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A megnövekedett fogyasztás és az asszályos időszak miatt nagy erőkkel dolgoznak a szakemberek a hazai vízellátás biztonságáért, tette közzé Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízszintje miatt csökken a kitermelt víz mennyisége, ami a lakossági ellátásban is fennakadásokat okozhat. Az illetékesek drasztikus intézkedésektől sem riadnak vissza a vízszolgáltatás fenntartása érdekében. Egyúttal arra kérik a lakosságot, hogy a következő napokban mérsékeljék a medence feltöltést, az autómosást és a locsolást a vízkészletek megóvása érdekében. Ősztől 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa általános forgalmi adóját. Az intézkedés mintegy 1,5 millió embert érint, akik részben vagy egészben fával fűtenek a háztartásukban. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a döntés már megszületett. A rezsi csökkentés kibővítésének költségvetési hatása pedig körülbelül 10 milliárd forint lesz. Életveszélyessé vált a szárazság Magyarországon, a katasztrófa védelem ezért nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. Idén már több mint 8600 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig egy ember életet követeltek. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben akár egy forró kipufogó gáz vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. A csapadék hiányos időjárás és a kiszáradt gyepvegetáció miatt Debrecenben továbbra sem indokolt a zöld területek teljes rendszer szintű kaszálása. Debrecen önkormányzatának tájékoztatása szerint augusztusban kizárólag az öntözött pázsitokon, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók környékén, valamint a virágkarnevál helyszínein végeznek ütemezett nyírást a kiemelt használat és a kullancs veszély megelőzése érdekében. Ezen felül csak a közlekedés biztonsági szempontból indokolt részeken és a parlagfüves gyomos területeken intézkednek a szakemberek. Több mint 30 éve nem történt ennyi halálos áldozat.

0: Áldozattal járó antiszemita támadás a világban, mint 2025-ben. Az amerikai rágalmazás ellenes liga jelentése szerint tavaly 20 embert gyilkoltak meg ilyen indítatású erőszakcselekményekben. A hét vizsgált országban több mint 23 ezer esetet jegyeztek fel, ami 136%-os emelkedést jelent a 2023. októberét megelőző évhez képest, ezért a szervezet határozott megelőző lépéseket sürget a kormányoktól. Míg a 20. század első felében kialakított ösvényeken barangolhatnak az érdeklődők a debreceni Agóra Tudományos Élményközpont botanikus kerti túráin. Az augusztusban minden szombaton 10:30-kor induló, mintegy 45 perces sétákon a látogatók a különleges növényvilág megismerése mellett a magyar fűvészkönyv szerzőinek munkásságába is betekintést nyerhetnek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen térségében szombaton is a derült időjé lesz, a főszerep a napsütés, legfeljebb kevés gomoly felhő zavarhatja meg, csapadéknak kicsi az esélye. Napközben több felé feltámad a déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 34 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: De szeretem Bibi Rexa és a New Religion-jét, úgyhogy ezzel nyitunk is. Köszi, hogy velem vagy így 10 óra után. Mindjárt megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Meddig marad ez a kánikula, ez a hőség, illetve hozom a mai témánkat is. Ha pedig van valami közérdekű infód, akkor tudod, 0623-16-3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

Ez Gergő és Osovai Renyi közösen volt a Miért ne itt a Sun City-ben? Hát miért ne lenne most kánikula és jogos is a kertés? Hát augusztus van, kérem szépen, ráadásul az első napokban ez teljesen normális és természetes. Régen is volt azért hűség, most egy kicsit lehet, hogy erőteljesebbnek érezzük minden esetre. Hát nem kell csapadéktól tartani, úgyhogy aki most ki akarja használni a belföldi nyaralást, az jó gyorsan csinálja, mert ez kitart jövő hét péntekig. Vasárnap lesz némi zápor zivatar, tehát a hőmérséklet az valami fantasztikus. Ki sem merem ejteni a számon, komolyan mondom, ilyet még talán, hát úgy egy hónappal ezelőtt mondhattam, hogy 40-41 fokot is mérhetünk a későbbiekben. A reggelek sem lesznek már hűvösek, 20-22-vel indul, úgyhogy hajrá. Ugyanakkor a rossz hír most az allergiások számára, hogy hamarosan itt a pallagfű pollen szezonja, a tomboló hőség pedig megterheli az egészséges emberek szervezetét, bár front az nincsen. Hát én ezekkel az információkkal hőségelviselős perceket, illetve napokat kívánok, mit is tehetnék, mint mondjuk egy jó kis Jason Derulo dalt hozok a folytatásban, vagy mit szólnál mondjuk Taylor Swifthez, vagy Miles Smithhez, szóval van itt bőven miből válogatni.

leszek, uram! Hextén ekelte nekünk Nagy Bogi, akinek ma névnapja van, és Dásez volt a közös daluk. Hát én is jó leszek, és hogyha jó vagyok, akkor mit érdemlek? Mondjuk, hogyha gyerek lennék, ezt feltenném ezt a kérdést. Például mondjuk egy finom fagyit. Na hát nem véletlenül kérdezem, vagy állítom. Ugyanis képzeld el, hogy a vaníliafagyi a legnépszerűbb, no nem nálunk, hanem a tengeren túlon, legalábbis az Egyesült Államokban imádják. Jégkrém és fagylalt változatban teljesen mindegy, csak vaníliafagyi legyen, az egyik nagy amerikai internetes kereskedő vállalat felmérése szerint. Hát hihetetlen, de 25%-kal vezet. A második egyébként a csokoládé, a harmadik legkedveltebb pedig a csoki darabos keksz dúsított vaníliával, tehát ott is ott a vanília. Az első 10 között szerepel a csokis kekszes, a brownies csokoládé, a mogyoróvajas és a csoki darabos mentás fagylalt, valamint a kávés, az epres és a cseresznyés. Hát úgy látom, hogy annyira nem menő egyébként ez a sok-sok változat, amiket mi szoktunk fogyasztani. Én például imádom a citrusosokat, na hát ez elzárulja bezár. Ugyanakkor tényleg a vanília az valahogy úgy semmi se fogható. A kérdésem az, hogy te mindig ugyanazt fogyasztod, vagy szereted a változatos fagyizást? Itt most a tengeren túlról jött tehát ez a téma. Nézzük meg, hogy itt térségünkben hogy állunk ezzel. Hagyományos ízek, vagy inkább minél különlegesebbek. 0623 16 3000.

én úgy érzem magam itt a Sun City-ben, így a hírek előtt Marianna mindjárt jön, ígérem, átadom a szót, Marianna már nagyon néz rám, hogy most itt elvittelek egy virtuális fagyizásra, mert hogy igazából azt kérdeztem, hogy hagyományos vagy újdonság az ízek között itt a fagyizás kapcsán, mert hogy a vanília fagylalt az messze menőleg vezet az Egyesült Államokban, egyszerűen lekörözhetetlen, minden, ami vaníliás, az jöhet az amerikaiaknak, és azt kérdeztem, hogy itt kis térségünkben hogy alakul ez. Minden, ami új, ez csak fincsi lehet, és ki kell próbálni, írja Kriszta, és van még egy aranyos üzenet. Én a lányaimtól szoktam venni a tippet, hogy mindig egy hagyományos és egy új, az egyik tuti, hogy bejön. Mert az egyiket ismered, a másik meg, ha nem jött be, többet nem veszem. Köszi szépen. A folytatásban is beszélhetünk még erről, 0623 16 3000. Marianna, tényleg jön a folytatás, most az övé és a hírek, én mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zene.

0: Belépés díjmentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A vidéki városok közül már Debrecennek a legerősebb az ipara. Csak nem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a Szuverenitás Védelmi Hivatal. A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. A Duna alacsony vízállása különleges leleteket is felszínre hozott. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A vidéki városok közül már Debrecennek a legerősebb az ipara, a helyi iparűzési adóból származó bevételek alapján. A legfrissebb adatok szerint a városháza adóbevétele eléri a 38,2 milliárd forintot, amellyel Debrecen megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet is. Az egylakosra jutó adóalap tekintetében a település több mint 260%-os növekedést ért el az elmúlt évtizedben, ami a nagyvárosi mezőny legmagasabb bővülési üteme. Csak nem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezette szervezet több mint 540 millió forintot költött podcastokra, 270 milliót alig fogyó könyvekre, de 100 milliók mentek el videókra és belső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A döntés értelmében augusztus 1-én szombaton 22 óra és augusztus 2-án vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek is haladhatnak az utakon, így a sofőrök könnyebben eljuthatnak a pihenőhelyekre. A szakminisztérium a hőségre való tekintettel minden útnak indulótól fokozott óvatosságot és megfelelő mennyiségű ivóvíz bekészítését kéri. Nem mutatta ki akkumulátorigényi oldószereket, ugyanakkor a határértéket többszörösen meghaladó mangánkoncentrációt találtak a februári Szempkor baleset közelében lévő magánkutakban. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a Greenpeace 3 Mikepércsi kút vizét vizsgáltatta meg. A mért értékek pedig ötszörösen, tízszeresen, sőt csak nem 16-szorosan haladták meg a megengedett határértéket. A civil szervezetek az eredmények alapján felhívták az illetékes hatóságokat a jelenség hátterének tisztázására és a környező vizek átfogó vizsgálatára. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a kullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében szombaton is a derült időjé lesz, a főszerep a napsütés, legfeljebb kevés gomoly felhő zavarhatja meg, csapadéknak kicsi az esélye. Napközben több felé feltámad a déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 34 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak
3: Szigala és a Riptide nyitja az óráinkat. Hello, jó hétvégét, remélem, hogy a hőséget jól viseled. A csillagok mindjárt tanácsolnak neked valamit, mit szólsz hozzá. A témánk még mindig ugyanaz, fagyizás terén egy friss felmérési térségünkben. Hagyományos vagy újdonság? Mire voksolsz? 0-23-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Földi Bettivel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józe.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Bizony, hogy jósoltak a csillagok, augusztus 1-ére szombatra is. Kedves Kós, mielőtt fáradtan és rossz kedvűen igent vagy nemet mondaná valamire, kérd ki valakinek a tanácsát. Bika, a barátság alapja, a kölcsönösség, ne pazsarolt méltatlanokra a szeretetedet. Ikrek, nagyon kreatív, megbízható és energikus lehetsz a mai napon. Rák, mint a függöny ereszkedne a szemed elé, nem látod, merre kellene menned. Oroszlán, túl sokat dolgozol, ez felemészheti az energiatartalékaidat. Szűz, párod iránti érzelmeid felerősödnek. Mérleg, a barátság nemes dolog, éppen ezért ne légy állhatatlan és ne áldozd fel az érdekkapcsolatok miatt. Skorpió, minden erőddel a feladataidra koncentrálsz ma. Nyilas problémáid adódhatnak a párkapcsolat, munka és egészség terén, jó lenne, ha megtanulnál egy kicsit lazítani. Bak, harmonikus, csendes napra számíthatsz. Vízöntő, a szerelemnek most nem a végletes formáját tapasztalod meg, hanem a letisztult lágy érzelmeket élheted át. És persze, hogy a halaknak is van tanács, nem szeretsz egyedül járni semmiféle programra vagy rendezvényre, ezért meg kifejezetten zavarhat a párod társaság kerülő természete. Próbáljátok megoldani végre ezt a visszatérő konfliktust.
0: Sunshine FM Astrolog.

van, elgarázott minket, ez volt az Abrakadabra még tavalyról itt a Sunshine-on. Hát én is varázsolok még hozzá a témánkhoz egy kis hozzászólni valót, ugyanis többen hozzászóltatok, amit így ilyenkor mindig összemixelek. Ugye azt kérdeztem az Amerikai Egyesült Államokban készült felmérés alapján, ahol messze vezet a vaníliafagylalt, annyira kedvelt. Második helyen is nagyjából a vaníliafagylalt áll, csak csokis kekszdarabokkal, aztán harmadik helyen már a csokoládé pihen. Na de hát a többi verzió is nagyjából vaníliás, hogy mi hogy állunk ezzel, mi imádjuk a gyümölcsöset. Írtátok többen, minden, ami gyümölcsös, minden, ami csokis. Aztán a fagyit nem tudja überelni a házi készítésű jégkrémem. Én mosolyjál Timitől, köszönöm szépen. 0623 16 3000 a folytatásban is jöjjünk együtt.

Réte óra után még Félix én is súz, és a volt, mint mi biztosan szólni fog, viszont mivel mindjárt tél egyrészt ebédej, tudom, hogy a hőségben nehéz erre rávenni magunkat, mert inkább iszunk, de hidd el, hogy az étkezésnek ilyenkor nagyon nagy jelentősége van. Közben Marianna, tehát jön mindjárt a déli hír összefoglalóval, aztán belecsapunk a Sun City délutáni verziójába.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap

0: és díjmentes, sóstó serfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az aszály helyzet miatt. Augusztus 1-től beruházási támogatásra pályázhatnak a magyar bortermelők. Jövőre is indul közvetlen járat Debrecenből Ciprusra. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az ország 74%-án az elviselhetetlen aszályhelyzet miatt. Az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a 84 vízhiány kezelési körzetből 66 esetben már a 3-as, vagyis a legmagasabb határérték felett jár az aszályindex. A vízügyi igazgatóság szakemberei emiatt rendkívüli fokozatban végzik a védekezést, miközben a rendkívül alacsony vízállások és a harmadfokú hőségriasztás tovább nehezítik a helyzetet. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint. A tárcavezető elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv közbeszerzésein az eddigi domináns piaci szereplők már nem tudnak olcsóbb ajánlatot adni a versenytársaiknál. A miniszter hozzátette, a magyar cégekben megvan a szükséges szaktudás a közepes méretű beruházásokhoz, így bízik benne, hogy a jövőben a nagyobb munkákra is képes hazai vállalkozás. Sok fejlődnek ki. Augusztus 1-től 20 millió és 250 millió forint közötti beruházási támogatásra pályázhatnak a magyar bortermelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a forrás új technológiák beszerzésére, alkoholmentes termékek fejlesztésére és környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére használható fel. A támogatási kérelmeket innovációs tervvel együtt akár konzorciumi formában is be lehet nyújtani augusztus 31-ig az Agrártárca felületén. Benyújtotta az országgyűlésnek a szakképzési törvény módosítását a kormány, amellyel kivezetnék a kettős vezetésen alapuló kancellária rendszert. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tárcájának javaslata szerint 2027. január 1-től a főigazgatók vennék át a kancellárok feladatait a szakképzési centrumokban. A döntéshozatal gyorsítását célzó előterjesztést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete üdvözölte. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a törvényjavaslat nem rendezi a nem oktató munkakörben dolgozók bérhelyzetét. Jövőre is indít közvetlen járatokat Debrecenből a ciprusi Larnakára a Wizz Air. A menetrend szerinti gépek 2027-ben március végétől október végéig heti két alkalommal, szerdánként és vasárnaponként szállítják majd az utasokat a földközi tenger harmadik legnagyobb szigetére. Több mint 600 millió forintos támogatásból újul meg a debreceni BEM tér. A 100%-os támogatottságú projekt keretében növelik a zöld felületet, felújítják a szökőkutat, valamint új kültéri bútorokat és egy kisméretű játszóteret is kialakítanak a vérellátó előtt. A biztonságról okos közbiztonsági kamerák gondoskodnak majd. A munkálatok várhatóan 2028 májusára fejeződnek be.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: A Műegyetemi Atlétikai és Futballklubtól igazolt tapasztalt négyesütőt a Debreceni Egyetem extraligás röplabda csapata. A 31 éves Kis Dániel két év után váltott klubot, hogy továbbra is az élvonalban szerepelhessen. A korábban a Pénzügyőrben is megfordult játékos, nemrégiben a Strand röplabda országos bajnokság nyíregyházi fordulóját is megnyerte. Elképesztő szezon zárt Batta és Sugár, a Deac 23 éves kardvívója, aki a hongkongi világbajnokságon egyéni bronzérmet, a magyar csapattal pedig világbajnoki aranyérmet szerzett. A sikeres szereplésnek köszönhetően a debreceni sportoló egészen a világ ranglista második helyéig lépett előre, emellett a nemzeti együttes felkészülését megbízott szövetségi edzőként a klubedzője Dávid László irányította. Újabb tehetséges fiatal támadóval erősített a Deac jégkorong csapata. A 21 éves német Zalán Székesfehérvárról teszi át a székhelyét a Civisvárosba, ahol nem csak a jégen teljesítene, de a Debreceni Egyetem hallgatója is lesz. A tehetséges csatár az előző idényben 24 pontot termelt az Erste Ligában. A debreceni váltás mellett pedig a szakmai fejlődés és a klub részéről érzett komoly bizalom miatt döntött. Debrecen térségében szombaton is a derült időjé lesz, a főszerep a napsütés, legfeljebb kevés gomoly felhő zavarhatja meg, csapadéknak kicsi az esélye. Napközben több felé feltámad a déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 34 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Nyílik is a Sun City délutáni verziója, hogy ígértem, a Turn the Lights Off-val kezdünk. Egy régi dal, Weekend-ösben, itt a Sunshine-on. Mindjárt szétnézzünk az utakon, ígérem, és még arról is szó lesz, hogy mitől különleges augusztus elseje.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

Station a Brook Boys után, pedig arról, hogy nagyon különleges ez a mai nap, azon túl, hogy a nyár utolsó szakaszába léptünk, hiszen augusztus 1-e van. Boglárka napja is van, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntjük őket. És érdekessége a mai napnak, hogy ma van a forint születésnapja is. 1946-ban ugyanis ezen a napon vezették be a jelenlegi fizetőeszközünket. A régi népi kalendáriumok szerint pedig augusztus 1-e napja határnapnak számít, ha eddig nem esett az eső, hát jöhet a kánikula. Sőt, a régi öregek úgy tartották, hogy az augusztus 1-e napján tapasztalt időjárás megmutatja, milyen lesz a következő év januárja. Szóval, ha most ezerrel süt a nap, és majd elolvadunk, akkor gondoljunk arra, hogy a népi bölcsesség szerint januárban nem fogunk megfagyni. Hát legyen így. Én drukkolok, addig viszont csak jó zene ebben a kánikulában, hűsöljünk. Ilyen Szakács Gergő és a Képtelen, itt a Sunshine-on.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Többen jeleztétek, hogy jelenleg a Burgundián rendőri jelenlétet tapasztaltatok, lassú a haladás a Füredin, építési munkák miatt a Piac utcán is van egy kis forgalmi fennakadás, legyünk figyelmesek, és van egy dugó is a Mikepercsi úton, köszönöm szépen, jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Dimiano David zárta a Sun City utolsó előtti óráját, a folytatás pedig Desi, akire mindig úgy rácsodálkozom. Egyszerűen nem akartam elhinni, azt hittem, hogy tulajdonképpen ez csak egy ilyen reklámfogás, nevezhetjük így is, ugyanis a zenei karrierje előtt képzeld el, hogy egy kukásautón dolgozott, és hát ugye a dal is a kukásautóra, talán emlékszel is, ez volt az első szerzeménye. Egyébként pedig egy 2 éves kapcsolataért véget, és tulajdonképpen egy szerelmi bánat okozta ezt a dalt, illetve hogy abból fakadóan írta ezt a dalt. Hát a legjobb érzések azért valljuk be, hogy mindig olyankor születnek, vagy hát akkor is születhetnek. Az Ostriga érkezik a folytatásban is egyben, tehát ennek az órának az árásában. Marianna jön a hírek után, pedig megítom majd a Sun City utolsó óráját.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Mentes. Sósdóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON és az Opus Titász is. Nyoma veszett a Honvédelmi Minisztériumban egy 500 milliárdos szünetmentes tábbeszerzésnek. Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Sunshine FM-nek elmondta, hogy a csapadék hiány miatt a felszíni vizek nem töltődnek, ezért felelős vízhasználatra kért mindenkit. Az alacsony vízellás és a szárazság a folyókon már a hajózási rendet is akadályozza. Emellett a Duna kritikusan alacsony vízszintje a paksi atomerőmű termelését is folyamatosan korlát. A kormányzat már megkereste a nagy fogyasztókat, és megtiltották a sportpályák öntözését is.
4: Legfontosabb, hogy a sportpályák öntözését leállítottuk. Nem lehet a stadionokat, sportpályákat öntözni. Ha ez megvalósul, akkor elsősorban ezeken a területeken tudunk spórolni, és gyakorlatilag ez egy nagy lépés előre, és nem kell a lakosságot semmiképpen korlátozni, ezt nem szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy ez akkora fogyasztás a golfpályák és a sportpályák öntözése, hogy ez elegendő lehet a kárnikulában.
3: Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport, valamint az Opus Titász ZRT és a villamos energia ellátás biztonságáért a tartós hőség és a paksi atomerőmű ideiglenes leállása miatt. A vállalatok megnövelték az üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásaikat, valamint átütemezték a hálózatfejlesztési üzemszünetek jelentős részét. A 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban a fogyasztást mérséklő, tudatos energiahasználása kérik a lakosság és vállalati ügyfeleket, a klímaberendezések használatánál pedig 25-26 Celsius fokos beállítást javasolnak a rendszer stabilitásának megőrzése érdekében. Feljelentést tesz a Honvédelmi Minisztérium, miután egy korábbi felülvizsgálat során kiderült, hogy nyoma veszett egy 500 millió forintos szünetmentes tábbeszerzésnek, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárca vezető emellett a honvédségi költségvetés szerkezetének átalakításáról is beszámolt. A jövőben a források 40%-át fordítják a humán területre, hogy a pénz valóban a katonákhoz jusson el. A változtatások részeként társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a tervezetet, is, amely lehetővé teszi a korábbi leépítések során eltávolított katonák visszavételét. A rendkívüli hőhullám és az országos energiakrízis miatt Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen lekapcsolják több városi épület, így a református nagy templom és a déri múzeum díszkivilágítását. Emellett a legtöbb köztéri szökőkútnál leállítják a látványtechnikai, víz, fény és hangjátékokat. Az önkormányzat a lakosságot is a takarékosságra kéri, különösen a 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban, a villamos energia rendszer stabilitásának megőrzése érdekében.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében napos forró időre van kilátás, vasárnap legfeljebb kevés gomoly felhő zavarhatja meg a napsütést, mérsékelt helyenként élénk légmozgásra kell készülni, délután 35 és 40 fok közé forrósodik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, augusztus 1-e utolsó órája a Sun City-nek, már nyílik is, ahogy ígértem, Taylor Swift-tel kezdünk, ami biztos, hogy a keltető legjobb pillanatát is visszahozom, és van egy csomó program tippem, úgyhogy figyelj, Fülej!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Ez a Sun City.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM.

Hurrikán képzeletben, Majka, Lotfi, Begi és Gáspár Laci módra, hát nem kívánok ide hurrikánt, csak némi szelet, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, borzasztó nagy a hőség, pár napig ezt el kell viselnünk, viszont azért hűsülhetünk például mondjuk egy legjobb pillanattal, mit szólsz hozzá, hogyha nem tudod, hogy kell turkálni a kettető legjobb pillanatából, most megtudhatod.

0: Minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
1: Megcsodáltuk a pólódat.
2: Igen.
1: Na, és megnéztük, hogy mennyi, és mondtam, hogy 1300.
2: Ez is turkáló.
3: Euró, de ez a vagyon.
1: 1300 turkálóba.
2: Forintban. Igen, a turkálóba.
1: Hát találtál egy cikket mara egyébként a turkálós turkálással kapcsolatban, hogy hogyan kell
3: kincsekre bukkanni.
2: Igen.
3: Hát, mert, hogy egy ilyen Európianat is még meg tudsz turkálni.
2: De meglepődnél, ha bejönnék.
3: Hát, hogy meglepődnék, az biztos.
2: Uh-huh. Hogy onnan van marának ennyi pénze. Mondanám, hogy jól fizetsz. Sokat dolgoztam.
1: Viszont amikor Béla nem figyel és lenyúlod a pólóját, 2000 is eladhatnád ott.
2: De igen. Még többet ér, mert akkor mondhatom, hogy Balogh Béla pólója.
1: Én egyszer egy ilyen kiakasztósba vettem egy zakót. Nagyon kellett egy fekete zakó, és jól nézett ki. Egy ilyen kézzel varrott olasz zakó volt. Nem tudom, hogy kit nyírhattak ki benne, mert biztos, hogy valami mafiózói volt.
3: Volt?
1: Nem, hazamentem, és így...
3: Pénz volt benne.
1: Pénz volt benne.
2: Tényleg?
1: 1 millió. Tehát, hogy hát lírában. Jó, hát az nem ér semmit, az valami 10 forintot ért annak idején 1 millió lira, de mai napig megvan az a pénz, azt el is tettem. Bele volt varva a belső zsebébe.
2: Jézus,
1: és éreztem ott, hogy valami van. És
3: turiból vetted?
1: Igen, és be volt varva a belső zseb, és nem nagyon értettem, hogy miért van bevarva. Hát nyilván a kíváncsiság hajtott, hogy azért csak meg kéne nézni, hogy mi lehet abban, hogy gondoltam Jézus. Valami a
3: valaki
1: készítőnek
3: abba,
1: a címkéje,
3: vagy valami. Abba átszökött, érted, Iránból, vagy nem tudom, hát Irakból,
1: nem tudom.
3: Átszökött valaki.
1: Szerintem inkább szegény valami mafiózó lehetett, akit kinyírtak benne, de még mindig megvan. De megvan az 1 millió euró is. Vagy euró? Oh, 1 millió euró lett volna már kész.
3: Az nem. A freudi elszólás, ez millió, a freudi 1 millió lír.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Ez a Sun City. Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Iszonyatos a hűség, ettől függetlenül azért a programokra gondolni kell, hogy azért nem unatkozzunk, úgyhogy tervezhetünk együtt, segítek. Például mondjuk rögtön ajánlom figyelmetbe augusztus 4-ére, kedre, 17 órától természet tára, puszta című kiállítás megnyitója a Mérősz könyvtárban. Gyermeki örömök a régi Nagyerdőn 17 órától, majd augusztus 5-én szerdán festményvásár és kiállítás a Huszár Gál gimnáziumban, csütörtökön pedig debreceni bor és jazznapok kezdődnek. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

A virtuális kapuit, sok dolgunk volt ma is. Hőséget űztünk, kezeltünk, és próbáltunk még felkészülni, és volt egy olyan téma, ami szorosan ehhez kapcsolódik, az a fagyizás. Kiderült, hogy a tengeren túlon a vaníliafagyi a legmenőbb bármilyen formájában, mi magyarok pedig a citrusos ízeket kedveljük a legjobban. Na de hát ez jól van, ez így. Én azt gondolom, hogy embere válogatja. Egyébként a vaníliafagy tényleg különleges. Zárójel bezár. Sunshine Top 40 Kondor Rolival, már is indul a hírek után, most Sipos Mariannál jel szó. Én tartalmas pihentetők.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is a muricsinhas.hu és a vidor.eu oldalakon.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék! Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei

0: díjmentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: A kormány a jövőben nem tervez tisztán állami forrásból finanszírozott világversenyeket. Nyoma veszett a Honvédelmi Minisztériumban egy félmilliárdos szünetmentes táp beszerzésnek. Megkezdte a magyar vásárlók kártalanítását a Temu. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A korábbi hazai világversenyek végső költségvetései jelentősen túl lehettek árazva, közölte Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár a kiemelt sportesemények szerződéseinek átvizsgálása után. A politikus hangsúlyozta, hogy a jövőben kizárólag olyan nemzetközi sportrendezvények kaphatnak állami támogatást, amelyek költségvetésen megalapozott és saját bevételekkel is rendelkeznek. A kormány a jövőben nem tervez tisztán állami forrásból finanszírozott világversenyeket rendezni. Feljelentést tesz a Honvédelmi Minisztérium, miután egy korábbi felülvizsgálat során kiderült, hogy nyoma veszett egy 500 millió forintos szünetmentes táp beszerzésnek, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárca vezető emellett a honvédségi költségvetés szerkezetének átalakításáról is beszámolt. A jövőben a források 40%-át fordítják a humán területre, hogy a pénz valóban a katonákhoz jusson el. A változtatások részeként társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a tervezetet, is, amely lehetővé teszi a korábbi leépítések során eltávolított katonák visszavételét. Megkezdte a magyar vásárlók kártalanítását a Temu online piactér európai üzemeltetője, miután a gazdasági versenyhivatal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat és megtévesztő akciókat tárt fel a működésében. Az érintett ügyfelek, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a platformon, 2000 forintos kompenzációt kapnak, amelynek igényléséről e-mailben értesítik őket. A cég emellett átfogó fogyasztóvédelmi program kialakítása vállalta, és a 437 millió forintos bírságot is befizette a magyar költségvetésbe. A rendkívüli hőség miatt elindította az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot az élő környezetért felelős minisztérium. Gajdos László miniszter tájékoztatása szerint vízhiány, hűtési gondok vagy áramkimaradás esetén azonnali segítséget nyújtanak, emellett mintegy 120 ezer forint értékű támogatási csomagokra is lehet pályázni. A tartós használatra szánt eszközöket, mint a hűsítő fekhelyeket, párásító rendszereket és víztárolókat, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig a jelentkezés sorrendjében osztják ki az érintett szervezeteknek. Megindultak a bírósági végrehajtói inkasszók a magyar ügyfelek Revolut számláin. A közvetlen követelésbehajtást és a zárolást a fintech cég magyarországi fiók telepének tavaszi elindulása, valamint a hazai HU kezdetű számlaszámokra való átállást tette lehetővé. Míg korábban a hatóságoknak bonyolult nemzetközi jogsegélyt kellett igénybe venniük a litván partnerhatóságon keresztül, mostantól a bírósági végrehajtók a belföldi bankoknál megszokott eljárásrendszerint kapcsolódhatnak a számlákhoz. Gyorsulhat az e-rollerek szabályozása és szigorodhat a KRESZ hazánkban. A kormány tervei szerint külön kategóriába sorolnák a kis és nagy teljesítményű rollereket, valamint kötelezővé tehetnék a védőfelszerelést. A javaslat csomag részeként az extrém gyorshajtókkal szemben büntetőjogi lépéseket, progresszív bírságolást és a notórius szabályszegőknél akár a jármű elkobzását is bevezethetik, miközben több útszakaszon átlagsebességmérésre állnának át.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben vasárnap is marad a napos forró időjárás, a gomoly felhőkből néhol alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar, a légmozgás mérsékelt helyenként élénk marad, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti maximumok várhatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Hello mindenkinek, 2 óra után járunk, 4 perccel, kellemes szabad délutánt kívánok mindenkinek, indul már is a top 40-es listánk, a következő órákban is érkeznek Magyarország, Európa és Amerika legkedveltebb zené. Kezdünk elsőként a Swedish House Mafiával, jön a Wait So Long, ezen a héten a 40-edik.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40.
3: 40. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Naptár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ez volt Ed Sheeran és a Szefer a Sunshine FM-en. Nálunk csak jó zene szól, és sikernaptározunk így augusztus 1-én, mert ma alapozó nap van. Ilyenkor érdemes úgy tekinteni a napra, mint egy csendes előkészítésre. Nem feltétlenül ma történik a nagy áttörés, de ma rakhatjuk össze hozzá a legfontosabb darabokat. Jó alkalom lehet arra, hogy átgondoljuk a terveinket, rendet tegyünk a gondolataink között, és megerősítsük azt, amire később építeni szeretnénk. Ma nem kell sietnünk, inkább dolgozzunk biztos kézzel, mert ami stabil alapokra kerül, az később sokkal messzebbre vihet. Ezek így mai napra a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. A 36. helyezettel megyünk tovább a top 40-ben. Jön Belánó, a zene címe Starboy, amely az éjszakai pörgésről, az utcai életről is arról szól, hogy egy előadó minden akadály ellenére el akar jutni a csúcsra.
2: Kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Információ.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. A magyar között munkatársai útépítési munkákat végeznek Nyírtelek, valamint Nagycserkesz között, emiatt több kilométeren útszűkületre, valamint a sebességkorlátozásra is készülni kell. Debrecenben is több útépítési munka miatt lassabban közlekedhetünk, például a Faragtár utcán ott mindkét irányban sávzárásra kell készülni jövő héten hétfőig, így legyünk körültekintőek. Ha bármi infó van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Sunshine Top 40.
1: 33.

0: Sunshine Top 40.
1: 31. Hi, I'm Miley Cyrus, and this is

0: Miley Cyrus és az End of the World a Sunshine délutánban nálunk csak jó zene szól, és 3 órához érkeztünk, így mindjárt jönnek a legfontosabb hírek. Időjárás tekintetében a következő napokban akár 40-41 fokra is készülhetünk, és jövő héten csütörtökig nem is annyira látok lehűlést. Nagyon fontos, hogy hőségriadó is érvényben van, így semmiképp se tartózkodjunk a napon, próbáljunk hűvös, árnyékos helyen létezni és élni, valamint megfelelő folyadékpótlásra is figyeljünk. A következő órában pedig folytatjuk a hűsítő zenékkel, jön majd Kamrad és a Be Mine a 30. helyről. A zene pedig arról szól, amikor valaki fülig szerelmes, de leginkább arra vágyik, hogy ne csak a cuki másodpercekben legyenek együtt, hanem a legnehezebb időszakokban is. Be Mine a következő óra első zenéje, tuti, hogy ez lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-áig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Serfest és buboréknapon Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és 3 nap

0: a belépés díjmentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nemzetközi diplomáciai feszültséget váltott ki a tömeges határsértés. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-27-es tanév rendje. Debrecen alpolgármesterei részletes tájékoztatást kértek a helyi NKO pályázatok megvalósításáról. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nemzetközi diplomáciai feszültséget váltott ki a tömeges határsértés, amely a spanyol felhatóság alatt álló Ceutánál történt. A történtek hatására Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal, és visszaállította az ellenőrzést a spanyolországi járatoknál. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint az ellenőrizetlen illegális migráció veszélyezteti az európai biztonságot, míg Pedro Sánchez spanyol kormányfő szolidaritásra, valamint az uniós szerződések és tények tiszteletben tartására szólított fel. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-27-es tanév rendje, amely meghatározza az iskola évek legfontosabb időpontjait és szüneteit. A köznevelésben szeptember 1-én indul a tanítás, és 2027. június 18-áig tart, míg az első fél év január 22-én zárul. Az őszi szünet október 23-tól november 1-éig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-éig tart majd. A leendő első osztályosok beiratkozására április 22-én és 23-án kerül sor. Széles Diana és Barcsa Lajos fideszes alpolgármesterek részletes tájékoztatást kértek a helyi NKA pályázatok megvalósításáról, miután a Szikra Mozgalom és a Tiszás politikusok korábban azzal vádolták őket, hogy állami támogatásból kampányoltak. A városvezetők visszautasították a vádakat, alaptalan rágalomnak nevezve azokat, kiemelték az érintett civil szervezeteket érő folyamatos támadások miatt több program elmaradhat, ami a debreceni lakosságot érinti hátrányosan. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatók esetében. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben. A bejelentéssel egy időben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium új igazgatói pályázatokat írt ki a Madách Színház és az Új Színház élére. Műfűre cserélik a Nagymacsi sportpálya aszfalt burkolatát a Park és a Gyümölcs utca csomópontjánál. Katona Erzsébet önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a munkaterület átadása után egy hónapja lesz a kivitelezőnek a korszerűsítés elvégzésére, így a lakók várhatóan már ősszel birtokba vehetik a felújított létesítményt. A nettó 19,3 millió forintos beruházás keretében a 20x40 méteres pályán a kapukat is felújítják, emellett új térkőjárdát építenek, cserepadokat helyeznek ki és megemelik a labdafogó hálót is. Ingyenes strandolással segíti a debrecenieket a kánikula elviselésében Debrecen önkormányzata. Augusztus 3-ától 6-áig a legmelegebb napokon 18 és 20 óra között a helyi lakosok díjmentesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. A kedvezmény igénybevételéhez a belépéskor fel kell mutatni a lakcímkártyát és egy fényképes személyazonosító igazolványt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében napos forró időre van kilátás, vasárnap legfeljebb kevés gomoly felhő zavarhatja meg a napsütést, mérsékelt helyenként élénk légmozgásra kell készülni, délután 35 és 40 fok közé forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a szombati top 40-es listánk, egészen 6 óráig veletek rádiózunk. Hozom a kiváló zenéket, a hősítő kedvenceket és a legfrissebb infókat. Kezdünk elsőként Kamrad sikerével, már is szól a Be Mine.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine top 40,
0: 30. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

27. Alex Kencsi és a Bambola a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és a 26. helyezettel folytatjuk Vinnie Sophie-val, egy erős testi vonzalom, valamint a kötetlen érzelmek nélküli kalandról szól, az Exengó itt a Top 40-ben.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Szombaton is ráfordulunk a horoszkópokra, megérkezett hozzánk Kis Kata. Szia!
2: Szia, Roli! A Kos úgy érzi, szüksége lehet ma valakire, akinek kiöntheti a szívét. Igyon meg egy limonádét a legjobb barátjával. A Bika ma próbáljon meg minden felelősséget lerázni magáról, inkább rakjon rendet maga körül, ezzel a fejében is nagyobb rend alakul majd. Az ikreknek jó esélye van arra, hogy egy régóta dédelgetett titkos álma valóra váljon, most neki láthat tervei megvalósításának. A ráknak fontos erőpróbát kell ma kiállnia érzelmileg, nagyon valószínű, hogy most felszínre kerülnek az eddig kimondatlan vágyak és elképzelések. Az oroszlán napja tevékenyen rengeteg munkával telik, próbálja kihasználni a mostani pozitív energiákat arra is, hogy saját magával is foglalkozzon egy kicsit. Ez a nap rengeteg lehetőséget tartogat a szűz számára, igyekezzen minél hamarabb végezni a rutin feladatokkal, délután nagyszerű élményekben lehet része. A mérleg érzelmi szempontból különösen nehéz napnak néz elébe, megismerkedhet valakivel, akivel talán teljesen egy hullámhosszon vannak, valami mégis úgy érzi, távol tartja tőle. Hallgasson a megérzéseire. Akár párkapcsolatban él a Skorpió, akár egyedülálló, az elégedetlenség érzése arra készteti, hogy komolyan átértékelje céljait és elvárásait. Az igazsággal való szembenézés nem mindig fájdalommentes. Kedves nyilas, egy párkapcsolat befektetett energia nélkül nem tartható fenn hosszú ideig. Ahhoz, hogy megfelelően működjön az együttélés, alapvetően fontos a közös jövőkép. Nem ártana ezt átbeszélniük. A bak adjon magának annyi időt, hogy nyugodtan végig gondolhassa a jövőre vonatkozó terveit. Túlságosan is mozgalmas mostanában az élete, végre egy kis nyugalomra lenne szüksége. A vízöntő munkahelyén olyan változások történhetnek, amelyek teljesen átalakítják egyes emberekhez fűződő viszonyát, akiben eddig megbízott, arról ma kiderülhet, hogy visszaélt a bizalmával. A halak megérzései általában nagyon pontosak, de most nem árt megerősítést kérni a sejtéseire, mert lehet, hogy ezúttal téved.
0: Sunshine FM asztrológia. Sunshine Top 40.
3: 23.

0: 21. Hypothon és az Oda My Head a Sunshine FM-en 16 óra mindjárt így friss közlekedési információkkal, valamint hírekkel is folytatjuk. Ne feledjétek, Nyíregyházán továbbra is pörög a 15. Sóstó Serfest és Buboréknapok, a mai nap fő fellépője pedig az FLM formáció lesz. A rendezvény ingyenesen látogatható, minden info a sunshine.hu-n, valamint a Facebookon is elérhető majd. A következő óránk első zenéje a 20. pozícióról Loy lesz és a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
5: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei

0: Mentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Gyújtott balesetmentes hétvégét a továbbiakban rekenő nyári a sőség csapadéknak, még csak nyoma sincs sehol sem. A meteorológiai előrejelzéseket mindig vegyék komolyan, és a déli időpontban, ha tehetik, tűző napon ne legyenek. Nagyon sok volt a rosszul lét az elmúlt 24 órában, számtalan helyre hívták a mentőket életmentéssel kapcsolatosan. Viszont nagyon sok közötti közlekedési balesetről számoltunk be sajnos az elmúlt napokban, sőt ezen a hétvégén is történt már több a vármegyék területén. Nagy figyelemmel legyenek motorosok, kerékpárosok és a rollerosok. Nap, minnap roller balesetek, megszámlálhatatlanok történtek az elmúlt napokban, és sajnos nagyon sok súlyos sérüléssel jár. Viszont a közúti közlekedési balesetek, amik a 4-es főútvonalon történtek nap, minnap, ezekről folyamatosan beszámoltunk. Nagy forgalmú útkereszteződések Hajdúvidnál és Hajdúböszörményi elágazásnál. Itt lassítsanak, stopptáblával védett a főútvonal, de sajnos nagyon sok esetben körültekintés nélkül hajtanak ki, viszont a vasúti átjárókat is nagyobb figyelemmel közelítsék meg. Több helyen tartanak azon munkálatok, amik a helyreállításokkal kapcsolatosak, amik szintén forgalomkorlátozás mellett folytatódnak majd a jövő héten. És hát reméljük, hogy újabb balesetről nem kell, hogy beszámoljunk. Önöknek kellemes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Az országban évtizedek óta nem látott helyzet alakul ki a jövő hétre. Energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a MÁV. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése. Ingyenes strandolással segíti a debrecenieket a kánikula elviselésében az önkormányzat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A tartós hőség és a villamos energia rendszer fokozott leterheltsége miatt átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a MÁV csoport. A menetrendszerű és biztonságos működés fenntartása mellett a vállalat csoport a 17 és 23 óra közötti csúcsidőszakban mérsékli a villanymozdonyok gyorsításkori áramfelvételét, az elektromos buszok töltését pedig 23 óra utána ütemezi át. Emellett lekapcsolják a dísz- és reklámvilágításokat, valamint racionalizálják az irodák és utasforgalmi terek hűtését, garantálva, hogy a korlátozások a vasút üzembiztonságát nem érintik. Az országban évtizedek óta nem látott helyzet alakul ki a jövő hétre, mivel várhatóan hétfőre teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a létesítmény hűtése biztonsági okokból nem garantálható teljes kapacitáson, így a rendkívüli üzemszünet hetekig is eltarthat. A kieső áramtermelés pótlására szombattól teljes kapacitással indulhat el a Dunamenti erőmű, miközben a hatóságok a lakosságtól és az ipari szereplőktől is a villamos energiafogyasztás mérséklését kérik, különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban. Fokozatosan lecserélhetik a Fidesz parlamenti frakciójának 10-15%-át az év végéig. Bóka János frakció vezető egy háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a kormánypárt a jövőben az energetikai és gazdaságpolitikai témákra kíván összpontosítani, így ezekről a területekről érkezhetnek az új képviselők. A politikus megerősítette, a cserék célja a szakmai megújulás, emellett a korábbi frakció vezetőt Gulyás Gergelyt arra kérte, hogy a jövőben is aktívan vegyen részt a képviselőcsoport munkájában. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklő rendszer működése az asszály miatt kialakult viták hatására. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján a gazdálkodók többsége a rendszer leállítása mellett döntött, így több vármegyében kikapcsolják a talajgenerátorokat. Vas, Somogy, Baranya és Zala vármegyékben viszont a többség támogatásával tovább üzemel a hálózat, ám a korábbiaknál szigorúbb, legalább 80%-os jégeső valószínűség esetén indítják csak be a berendezéseket. Ingyenes strandolással segíti a debrecenieket a kánikula elviselésében Debrecen önkormányzata. Augusztus 3-ától 6-áig a legmelegebb napokon 18 és 20 óra között a helyi lakosok díjmentesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. A kedvezmény igénybevételéhez a belépéskor fel kell mutatni a lakcímkártyát és egy fényképes személyazonosító igazolványt. Rövid orgona koncerttel és tematikus tárlatvezetéssel várja a látogatókat a debreceni református nagy templom augusztus 4-én este 7 órától. A rendezvényen az érdeklődők megismerhetik az építészet és a zene helyi csodáit, bejárhatják a kiállításokat és a padlásteret, a programot pedig a 40 méter magas panorámajárdáról megtekinthető naplemente zárja.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében napos forró időre van kilátás, vasárnap legfeljebb kevés gomoly felhő zavarhatja meg a napsütést, mérsékelt helyenként élénk légmozgásra kell készülni, délután 35 és 40 fok közé forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Köszönjük szépen a friss információkat, további kellemes hétvégét mindenkinek ebben a nagy melegben, legyünk klíma közelben, pihenjünk és hallgassuk a Sunshine FM-et, na meg az ilyen jó zenéket egymás után. 20. ezen a héten Loi és a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
7: Sunshine Top 40.

18. Miles Smith és Neil Horan párosan a Dry Safe, a Sunshine FM-en ez a top 40-es listánk. Teddy Swims-szel folytatjuk, a vadonatúj felvétele pedig arról szól, hogy amikor valaki annyira fél a szerelem kudarcától, hogy a túlzott óvatosságával végül saját maga teszi tönkre a kapcsolatát.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg visszélménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. A magyar között munkatársai útépítési munkákat végeznek Nyírcelek, valamint Nagycserkesz között, emiatt több kilométeren útszűkületre, valamint a sebesség korlátozásra is készülni kell. Debrecenben is több útépítési munka miatt lassabban közlekedhetünk, például a Faragtár utcán ott mindkét irányban sávzárásra kell készülni jövő héten hétfőig, így legyünk körültekintőek. Ha bármi infó van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
3: Sunshine Top 40.

0: Rádiózódos kedvencek. Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó

0: Elvarázsolt minket az elbűvölő hangjával Jennifer Lopez, ez volt a David Guettával közös kollaborációban a Save Me Tonight. Ezen a héten a 11. a Top 40-ben, 5 óra mindjárt így jönnek a legfontosabb hírek, viszont a következő órában majd ráfordulunk a Top 10-re, érkeznek a friss programajánlók, így érdemes mindenképp a következő 60 percet is velem tölteni. A 10. ezen a héten Alex Warren és a Fever Dream.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Szerves, Sóstóserfeszt és Buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Hello Debrecen!
2: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
2: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
2: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
2: vagy hívd az 555-555-öt.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
2: Készen állsz az új kalandra?
1: 555 taxi és Uber Taxi.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
5: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Amennyiben nem történik érdemi változás, az ország több térsége is a sivatagosodás útjára léphet. December 31-ig meghosszabbítanák a könyvformátumú személyik érvényességét. Már az első hónapban komoly hiányosságokat tárt fel a nyári ellenőrzés sorozat. Botanikus kerti túrákat is beiktathatnak Debrecenben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A következő napokban sem várható eső a Duna és a Tisza vízgyűjtőin, így Paksnál napokon belül kritikus szint alá esik a Duna vízszintje, hívta fel a figyelmet Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter nyomatékosította, hogy a klímaváltozás hatásai már a mindennapjainkban jelen vannak, a csapadékhiány miatt pedig a felszíni vizeink egyre kevésbé tudnak újra töltődni. Hozzátette, amennyiben nem történik érdemi változás, az ország több térsége is a sivatagosodás útjára léphet.
3: Ha valaki úgy gondolta, hogy nincs klímaváltozás, ha valaki nem hitt abban, hogy egészen megváltoztak a Földön a folyamatok, akkor most láthatja, hogy nagyon baj van. Nagyon oda kell figyelnünk, mert néhány év múlva Magyarországon 1 millió ember élhet sivatagos környezetben. Most kell odafigyelnünk. A mai probléma pedig az, hogy nem esik az eső, a felszíni vizeink nem töltődnek. Kérem szépen, mindenki gazdálkodjon megfelelően a vízkészletekkel.
2: December 31-ig meghosszabbítaná a 2000. január 1-e előtt kiállított személyi igazolványok érvényességét az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A módosító indítványra azért volt szükség, mert a sok idős embert érintő okmányok hétfőn lejárnának, az okmánycserék pedig még nem fejeződtek be. A javaslat értelmében a régi igazolványokkal év végéig továbbra is igazolható marad a személyazonosság, a nyugdíjak és szociális támogatások átvételekor, valamint az egészségügyi és anyakönyvi eljárások során. Már az első hónapban komoly hiányosságokat tártak fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzései. A szakemberek országosan csak nem 600 vendéglátóhelyet, köztük fagylaltozókat, strandbüféket és fesztiválos egységeket vizsgáltak meg. A tapasztalatok alapján 15 egység működését kellett korlátozni súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az indított hatósági eljárások nyomán kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot. 87 helyen bővült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Gyula kampuszának parkoló kapacitása. A volt nővérszálló épületének szomszédságában kialakított új zone-in-zone parkolót várhatóan augusztustól vehetik birtokba a járművezetők. A fejlesztés eredményeként csak nem 15%-kal nő a kampusz területén elérhető parkolóhelyek száma, így a jövőben már 663 várakozó hely áll a betegek, a hozzátartozók és a dolgozók rendelkezésére, a megszokott kedvezményes tarifák mellett. Míg a 20. század első felében kialakított ösvényeken barangolhatnak az érdeklődők a debreceni Agóra Tudományos Élményközpont botanikus kerti túráin. Az augusztusban minden szombaton 10:30-kor induló, mintegy 45 perces sétákon a látogatók a különleges növényvilág megismerése mellett a magyar fűvészkönyv szerzőinek munkásságába is betekintést nyerhetnek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében napos forró időre van kilátás, vasárnap legfeljebb kevés gomoly felhő zavarhatja meg a napsütést, mérsékelt helyenként élénk légmozgásra kell készülni, délután 35 és 40 fok közé forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Hello mindenkinek, 5 óra után járunk, 4 perccel pörög tovább a Sunshine Top 40-es listán, így szombat délután a Boglárkákat pedig Isten éltessem, a ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Kiváló zenéknek ebben az órában is, kezdünk elsőként a 10. helyezettel, Alex Warren énekel, ez a Fever Dream.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40,
0: 10.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Utazási biztosításokkal foglalkozunk most a pénzügyi percekben. A stúdióban velem szemben Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A nyaralás megtervezésekor, különösen ha külföldi úti célt választunk, számos dolgot át kell gondolnunk. Többek között azt is, hogy mi történik, ha valamilyen baleset, káresemény, nem várt helyzet ér minket. Az utasbiztosítás mindig annak függvényében célszerű kiválasztani, hogy mi az úti cél, milyen szabadidős tevékenységekben szeretnénk részt venni, mennyire speciálisak az utazáshoz kapcsolódó vagy az utazás alatt minket érő körülmények. Egy jó utasbiztosítás fedezi a magánorvosi ellátást, podgyászkárt, mentést, hazautaztatást is akár. Ha például búvárkodni vagy hegyet mászni tervezünk, akkor mindenképpen ellenőrizzük a választani kíván csomag tartalmát, hogy megfelelő védelmet tartalmaz-e extrém sportokra is.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
4: Megcsodáltuk a pólódat.
5: Igen.
4: Na, és megnéztük, hogy mennyi, és mondtam, hogy 1300.
5: Ez is turkáló?
6: Euró, de ez a vagy.
4: 1300 turkálóba.
5: Forintban. Igen, a turkálóba.
4: Találtál egy cikket mara egyébként a turkálós,
5: igen,
4: turkálással kapcsolatban, hogy hogyan kell
6: kincsekre bukkanni.
5: Igen.
6: Hát, mert, hát hogy... egy ilyen Európiánat is még meg tudsz turkálni.
5: De meglepődnél, ha bejönnék.
6: Hát, hogy meglepődnék, az biztos.
5: Uh-huh. Hogy, onnan van marának ennyi pénze. Mondanám, hogy jól fizetsz. Sokat dolgoztam.
4: Viszont amikor Béla nem figyel és lenyúlod a pólóját, 2000 is eladhatnád ott.
5: De igen, még többet ér, mert akkor mondhatom, hogy Balogh Béla pólója.
4: Én egyszer egy ilyen kiakasztósba vettem egy zakót. Nagyon kellett egy fekete zakó, és jól nézett ki. Egy ilyen kézzel varrott olasz zakó volt. Nem tudom, hogy kit nyírhatta ki benne, mert biztos, hogy valami mafiózói volt, ugyanis hazamentem.
6: Volt?
4: Nem, hazamentem, és így
6: pénz volt benne.
4: Pénz volt benne.
5: Tényleg?
4: 1 millió. Tehát, hogy hát lírában. Jó, hát az nem ér semmit, az valami 10 forintot ért annak idején, 1 millió lira, de mai napig megvan az a pénz, azt el is tettem, bele volt varva a belső zsebébe.
5: Jézus,
4: és éreztem ott, hogy valami van.
6: És turiból vetted?
4: Igen, és be volt varva a belső zseb, és nem nagyon értettem, hogy miért van bevarva. Hát nyilván a kíváncsiság hajtott, hogy azért csak meg kéne nézni, hogy mi lehet abban, hogy gondoltam, Jézus, valami a
6: valaki
4: készítőnek
6: abba,
4: a címkéje,
6: vagy valami. Abba átszökött, érted, Iránból, vagy nem tudom, hát Irakból,
4: nem tudom.
6: Átszökött valaki.
4: Szerintem inkább valami mafiózó lehetett, akit kinyírtak benne, de még mindig megvan. De megvan az 1 millió euró is. Vagy euró? Oh, 1 millió euró lett volna már kész.
6: Az nem. A freudi elszólás, ez millió, a freudi 1 millió lira.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Sunshine Top 40. 5.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Jól vannak összeválogatva a zenék, mai zenék mennek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Az

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Programajánlók jönnek a szombat délutánunkban is, Kiskata jó voltával, szia!
3: Szia, Roli! Bécs eleganciája és a Broadway csillogása egyetlen este alatt Nyíregyházára költözik. Augusztus 9-én vasárnap este 8:30-kor a Rózsakert szabadtéri színpadon megelevenedik a Schönbrunni kastély varázsa a Musical Gála koncerten. Jan Zakata, Mészáros Árpád Zsolt és Szomor György több ezer LED fény kíséretében élő zenekarral hozzák el a legnépszerűbb és legromantikusabb dallamokat. Ha az időjárás közbeszólna, a másnapi esőnapon pótoljuk ezt az uralkodói élményt. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshó, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán. Jó szórakozást a programokhoz!

Always Be Mine. Ezen a héten ezüstérmes a Top 40-ben, és hölgyeim, uraim, augusztus első hétvégén a number one pedig Kygo és a Save My Love. A zene egy viszonzatlan kapcsolat lezárásáról szól, arról, hogy muszáj tovább lépnünk is, olyanoknak tartogatni a szerelmünket, aki valójában megbecsüli

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-áig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei

0: és díjmentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Lezárult a Magyar Falu program pályázatainak elbírálása. Átalakítja a kormány a Klebelsberg központot és a tankerületi rendszert. December 31-ig meghosszabbítanák a könyvformátumú személyik érvényességét. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átalakítja a kormány a Klebelsberg központot és a tankerületi rendszert az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium átvilágítását követően. A vizsgálat megállapította, hogy a túlzott központosítás és a megnövekedett bürokrácia szűkítette az iskolák mozgásterét, miközben nem tette hatékonnyá a működést. A kabinet döntése értelmében a jövőben csökkentik az adminisztrációt, visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, és hamarosan kiírják a pályázatokat a tankerületi vezetői tisztségekre is. December 31-ig meghosszabbítaná a 2000. január 1-e előtt kiállított személyi igazolványok érvényességét az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A módosító indítványra azért volt szükség, mert a sok idős embert érintő okmányok hétfőn lejárnának, az okmánycserék pedig még nem fejeződtek be. A javaslat értelmében a régi igazolványokkal év végéig továbbra is igazolható marad a személyazonosság, a nyugdíjak és szociális támogatások átvételekor, valamint az egészségügyi és anyakönyvi eljárások során. Lezárult a Magyar Falu program pályázatainak elbírálása, amelynek keretében 22 milliárd forint támogatáshoz jutnak a nyertes önkormányzatok. A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a döntések a korábbinál szigorúbb szakmai szempontok alapján születtek meg, hogy a források a leginkább rászoruló településekhez kerüljenek. Az elutasított pályázók számára a Szent István Vidékfejlesztési program keretében nyílik majd újabb lehetőség a fejlesztési források elnyerésére a vidéki kis települések élhetőségének javítása érdekében. Új szakmai ajánlást dolgozott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvőbetegellátó intézmények számára. Az útmutató célja, hogy segítse a kórházakat a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló hőhullámokra való felkészülésben és a hőségriasztások idején alkalmazandó intézkedésekben. A szakhatóság kiemelte, hogy a tartós hőség megnöveli a sürgősségi ellátások kockázatát, ezért a betegellátás és az egészségügyi dolgozók biztonságának garantálása nem csak a kánikula idején, hanem egész évben folyamatos felkészülést igényel. Abszolút rekordot döntött Magyar Péter miniszterelnök a parlamenti felszólalások számát tekintve. A K-Monitor új alkalmazása a Parlamonitor adatai szerint a kormányfő az országgyűlés alakuló ülése óta eltelt 2,5 hónapban 112 alkalommal szólalt fel, ami összesen csak nem 16 órányi beszédet jelent. Az ellenzéki oldalon a Mi Hazánk frakció vezetője Torockai László bizonyult a legaktívabbnak 41 felszólalással, míg a KDNP-s Rétvári Bence 51 alkalommal emelkedett szólásra a törvényhozásban. Több mint 30 éve nem történt ennyi halálos áldozattal járó antiszemita támadás a világban, mint 2025-ben. Az amerikai rágalmazás ellenes liga jelentése szerint tavaly 20 embert gyilkoltak meg ilyen indítatású erőszakcselekményekben. A 7 vizsgált országban több mint 23 ezer esetet jegyeztek fel, ami 136%-os emelkedést jelent a 2023. októberét megelőző évhez képest, ezért a szervezet határozott megelőző lépéseket sürget a kormányzat.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az angol font a korábbi menetelést folytatva tovább drágult, így az ára már alulról súrolja a 424 forintot, és az euró jegyzése is emelkedett, így szinte eléri a 363 forintos szintet. A svájci frank még határozottabban erősödött a forint ellenében, az ára így már átlépte a 390 forintos határt, egyedül az amerikai dollár mutatott gyengülő tendenciát a 315 forinthoz közelít. Térségünkben vasárnap is marad a napos forró időjárás, a gomoly felhőkből néhol alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar, a légmozgás mérsékelt helyenként élénk marad, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti maximumok várhatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg startol a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora, úgyhogy innentől kezdve bombázhatók üzenetekkel 0620 316 3000. Az óránkat indítom David Guettával. Itt van a Gun Gun Gun.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Follow the Flow srácok, és ez volt tőlük a Szélcsend az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Peti üzenetével nyitom a mai estét, aki Anitának, a szerelmének üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mosolyt csalsz az arcomra, nagyon szeretlek. Aztán Kati a férjének, Zolinak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Laci pedig a barátnőjének, Virágnak üzeni, hogy hiányzol, és alig várom, hogy hazaéri. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Harry Styles, Watermelon Sugar, a két órás élő esti kívánság műsorban.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Volmar, és ez volt tőlük a Pont Jó, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, javában zajlik a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Szandi üzeni a párjának, Dávidnak, hogy te vagy a legjobb dolog az életemben, ami történhetett velem. Nagyon szeretlek. Aztán Zsófi a barátjának, Bencének üzeni, hogy köszönöm a sok támogatást és szeretetet. Erika pedig a legjobb barátnőjének, Juditnak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, és be is pattanunk egy Ferrari-ba. Az utitásunk pedig nem más, mint James Hype, a két órás élő esti kívánság.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM.

Rácz Gergő és Orsova Irene. Ez volt tőlük a mostantól, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak ugyan mint a Szent István utcán, ugye a kórház előtti buszmegállónál, mindkét helyen egyébként ez bójával körbe is van jelölve. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Dohány utca 3-as szám előtt hétfőtől folytatódnak majd a parkoló felújítási munkák, itt ugye felbontották az útburkolatot is. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban továbbra is erősebb a forgalom, méghozzá Kisegyesi úton, a bevásárlóközpont parkolójában, köszi szépen Emese, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén erősebb a forgalom a Bajcsi-Zsilinszky utcán. Ha pedig van közlekedési infotok, akkor az jöhet. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Marianna térség legfontosabb híreivel, a két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulom mindjárt Ray-jel, ez lesz

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Járműbeszerzésekre fordítja a kormány a hazahozott uniós források jelentős részét. Ellenőrzik az online áruházakban az újonnan bevezetett elállási funkciót. Szélerőmű és madár konfliktus térképet kapott Kapitány István. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Járműbeszerzésekre fordítja a kormány a hazahozott uniós források jelentős részét a hívek és az Intercity flotta megújításáért. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a járműbeszerzések mellett egyeztetési kérdőív indul a KRESZ átalakításáról, a teljes új szabályozás tervezete pedig őszre készülhet el. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, hogy a hazai szélenergia hálózat bővítése során a madárvédelmi szempontok is érvényesüljenek. A szervezet levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez az augusztus végére tervezett nagyszabású szélerőmű építési pályázat bejelentése után. Az egyesület hangsúlyozza, hogy a rosszul elhelyezett turbinák évtizedekre visszafordíthatatlan károkat okozhatnak a veszélyeztetett madár és denevérfajok állományában, ezért a most átadott részletes országos térkép segítségével támogatják a természetbarát energetikai fejlesztések tervezését. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításával a kormányhivatalok ellenőrzik az online áruházakban az újonnan bevezetett elállási funkciót. Az uniós szabályozás értelmében június 19-től a webshopoknak jól látható és könnyen elérhető módon kell biztosítaniuk az elektronikus elállás lehetőségét, hogy a vásárlástól ugyanolyan egyszerű legyen visszalépni, mint megrendelni a terméket. A hatóságok kiemelten vizsgálják az online kereskedelmi tájékoztatókat is, miután a tavalyi próbavásárlások és ellenőrzések során az érintett honlapok több mint felénél találtak valamilyen jogsértést. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlag keresete 535.900 forint volt idén májusban, ami 11%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a reálkeresetek a fogyasztói árak emelkedése mellett 9%-kal nőttek. A bérskála közepén elhelyezkedő munkavállalók helyzetét mutató nettó medián kereset ugyanakkor 436.200 forintot ért el. A nettó bérek gyorsabb növekedésében a munkáltatói béremelések mellett jelentős szerepet játszottak a kibővített családi és anyasági adókedvezmények is. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatások szerint a szúnyogok a kilélegzett széndioxid, a testmeneg és a bőrön lévő mikroorganizmusok illata alapján választják ki áldozataikat. Emiatt a felnőttek, a kismamák és a fizikailag aktív emberek vannak fokozottan kitéve a csípéseknek, amelyre az immunrendszerünk is egyénileg reagál. Amellett, hogy a magyarországi tavak is veszélyben vannak, a nyaralók egészségére nézve is növekednek a fertőzés veszélykockázatai. Bár a hazai természetes fürdőhelyek 90%-a jó vagy kiváló minőségű, a felmelegedő vízben elszaporodó baktériumok komoly fertőzéseket okozhatnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nyílt sebbel vagy betegséggel senki ne menjen a természetes vizekbe.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben vasárnap is marad a napos forró időjárás, a gomoly felhőkből néhol alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar, a légmozgás mérsékelt helyenként élénk marad, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti maximumok várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Marianna legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg folytatódik a hét utolsó, 2 órás élő esti kívánság műsora, úgyhogy 56 percen keresztül még jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000, az óránkat indítom Real, ez a Where is my husband?
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: azért mutatom.
1: 0620 316 3000.
0: Tamás üzenetével nyitom a második óránkat, aki Áginak üzeni, hogy minden együtt töltött percért hálás vagyok, nagyon szeretlek. Norbi a kedvesítől Rékától szeretne bocsánatot kérni, amiért elfelejtette az évfordulójukat. Andi pedig sok boldogságot kíván az unokatestvérének, Krisztinek, mikhozzá születésnapja alkalmából. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy ennek a kedvencek. Kaigo és Konrád közösével megyünk tovább. Ez a Firestone, a két órás élő esti kívánságműsor.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: lesz, és ez volt a Patuféjék az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön a Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Bécs eleganciája és a Broadway csillogása egyetlen este alatt Nyíregyházára költözik. Augusztus 9-én vasárnap este 8:30-kor a Rózsakert szabadtéri színpadon megelevenedik a Schönbrunni kastély varázsa a Musical Gála koncerten. Jan Zakata, Mészáros Árpád Zsolt és Szomor György több ezer LED fény kíséretében élő zenekarral hozzák el a legnépszerűbb és legromantikusabb dallamokat. Ha az időjárás közbeszólna, a másnapi esőnapon pótoljuk ezt az uralkodói élményt. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshow, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Viki szeretne rajtam keresztül boldog születésnapot kívánni, méghozzá testvérének Balázsnak, és üzeni neki, hogy te vagy a legjobb öcsi a világon. Gergő bocsánatot szeretne kérni, méghozzá Zitától, és üzeni neki, hogy ne haragudj a félreértés miatt. Dávid pedig a szerelmének Lillának üzeni, hogy te vagy a legszebb ajándék az életemben. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Ed Sheeran, Azizám, a szombat esti 2 órás élő esti kívánság.

Farukko, és ez volt Lappe Pass az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei. Jósi üzeni a feleségének, méghozzá Tündének, hogy köszönöm a közös éveket és a sok szép emléket. Te vagy a mindenem. Petra bocsánatot szeretne kérni, méghozzá az édesanyjától, amiért megbántotta, és ígéri neki, hogy soha többet nem lesz ilyen. Máté pedig rajtam keresztül szeretne nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánni, méghozzá Nikinek. Hát drága Sunshine-osok, remélem, hogy az üzenetek nem csak egész héten, hanem a mai este folyamán is célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Dash, Young Fly, Oh Mama, kellemes

0: Ariana Grande. És az volt tőle a Problem az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont nem búcsúzom tőletek, hiszen tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, viszont utána indul a megújult MixXL, mindjárt az első két órában DJ Vágóval, aztán 10 óra után jön majd DJ Váci, startol ma is a Sound of Sunshine, de 11 óra után pedig majd visszatérünk egy picit, ugyanis érkezik az új generáció DJ-je, méghozzá Robin. Úgyhogy jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, mindjárt folytatjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Csinálunk egy ilyen plankes reggelt.
3: Igen. Amúgy tegnap beszélgettem a gyógytornászommal, és nagyon sok olyan gyerek van mostanában, akiknek tényleg az izomzat nem alakul ki. Tehát, ahogy te így mondod magadra, hogy nincs izomzatod. Tehát ugye egy pacal. Tehát, hogy jó, vagy csak hülyeskedtem.
2: Isteni bók, nagyon szeretem. Mi vagy? Egy pacal vagy. Az aszott füge mellett egy pacal.
3: Aszott füge, az meg nagyon jó.
2: Hidratáló italokat gyűjtöttünk össze.
3: Azt mondják, az uborkás mentás víz, ez jó.
2: Szereted?
3: Utálom.
2: Tehát, jó.
3: Amúgy szeretem az uborkát is, a mentát is, a citromos vizet is, de ezt a hármat így együtt nem tudom.
2: Tehát, nekem volt egy kattanásom, szerintem egy két hónappal ezelőtt, hogy akkor gyömbér, citrom, uborka, minden, mert hogy ez nagyon egészséges a szervezetnek.
3: A téli időszakban ez jó, ez a gyömbéres sátokat szoktunk
2: azt, inni. Azt nagyon igen? Szeretem, de hogy ez víz formájában. Aha. Tudod, hogy éreztem magam? Na. Mint hogyha megrákcsáltam volna a füvet az utcán, és közben de éreztem, hogy
3: volna egy kis pocsolya vízzel.
2: Utóíz, tudod, és akkor így, de ez egészséges. Egészséges, mantráztam magam, hogy így ad egészséges, és nem,
3: igen,
2: nem akarom.
3: Én mindig azt mondom, hogy minden egészséges, ami szar. Tehát, hogy ami nagyon rossz. Én például előszeretettel, hogy sportolok, ha nagy meleg van, akkor ezeket a magnéziumos porokat tolom, vagy
4: nem
3: a vízbe. Vagy a hát, ha sokat iszol, igen.
4: Igen, mert ezt hallottam.
3: Igen, de
4: ha túltolod.
3: Ha van két tasakkal is, hogyha letolsz egy délután alatt, amikor sportolsz, ilyen nagy melegben, az semmi.
4: Ja, még. Akkor ezért van neked, hogy mindig a mosdó melletti pályát szoktad kibérelni.
3: Így van, és a WC papír is oda van csomagolva a magnézium mellé.
4: Igen,
3: hát,
4: és akkor megyünk sportolni, van egy tojtói WC valahol a környéken. És azt futjátok körbe-körbe.
3: Igen.
4: Megcsodáltuk a pólódat.
2: Igen.
4: Na, és megnéztük, hogy mennyi, és mondtam, hogy 1300.
2: Ez is turkáló.
3: Euró, de ez a vagy.
4: 1300 turkálóba.
2: Forintban. Igen, a turkálóba. Persze.
4: Találtál egy cikket mara egyébként a turkálós turkálással kapcsolatban, hogy hogyan kell
3: kincsekre bukkanni.
2: Igen.
3: Hát, mert egy ilyen lorópianat is még meg tudsz turkálni.
2: De meglepődnél, ha bejönnék
3: egybe. Hát, hogy meglepődnék, az biztos.
2: Honnan van marának ennyi pénz? Mondanám, hogy jól fizet. Sokat dolgoztam.
4: Viszont amikor Béla nem figyel, és lenyúlod a pólóját, 2000 is eladhatnád ott.
2: De igen. Még többet ér, mert akkor mondhatom, hogy Balogh Béla pólója.
4: Köszönöm. Én egyszer egy ilyen kiakasztósba vettem egy zakót. Nagyon kellett egy fekete zakó, és jól nézett ki. Egy ilyen kézzel varrott olasz zakó volt. Nem tudom, hogy kit nyírhattak ki benne, mert biztos, hogy valami mafiózói volt.
3: Véres volt?
4: Nem, hazamentem, és így...
3: Pénz volt benne.
4: Pénz volt benne.
2: Tényleg?
4: 1 millió. Tehát, hogy hát lírában. Jó, hát az nem ér semmit, az valami 10 forintot ért annak idején 1 millió lira, de mai napig megvan az a pénz, azt el is tettem. Bele volt varva a belső zsebébe.
2: Jézus,
4: és éreztem ott, hogy valami van. És
3: turiból vetted?
4: Igen, és be volt varva a belső zseb, és nem nagyon értettem, hogy miért van bevarva. Hát nyilván a kíváncsiság hajtott, hogy azért csak meg kéne nézni, hogy mi lehet abba, hogy gondoltam valami
3: valaki
4: a készítőnek
3: abba,
4: a címkéje,
3: vagy
4: valami.
3: Átszökött, érted, Iránból, vagy nem tudom, hát Irakból.
4: Nem tudom.
3: Átszökött valaki.
4: Szerintem inkább valami mafiózó lehetett, akit kinyírtak benne. De még mindig megvan. De megvan az 1 millió euró is. Vagy euró? Oh, 1 millió euró lett volna már kész.
3: Az nem. A Freudian szólás. Ez a Freudian szólás.
4: 1 millió lír.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Összesen 1000 milliárd forint értékű az Exim Bankhoz kapcsolódó ügyben tett büntető feljelentést a kormány. Az üzemanyagárak növekedésére lehet számítani. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Összesen 1000 milliárd forint értékű az Exim Bankhoz kapcsolódó ügyben tett büntető feljelentést a kormány. A feljelentések a korábbi kormányzati tevékenység átvilágítása nyomán születtek, és többek között a Sofitel szálloda projektet, a Duna Aszfalt afrikai beruházását, a Dunakeszi járműjavító egyiptomi megrendelését, valamint egy Észak-Macedóniának nyújtott kedvezményes hitelt érintik. Magyar Péter miniszterelnök kiemelte, hogy a közpénzekkel való visszaélések nem maradhatnak következmények nélkül, a pontos felelősség megállapítása pedig az eljáró hatóságok feladata lesz. 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani Magyarországon, a jelölési folyamatba pedig most először a lakosságot is bevonták. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint jelenleg is zajlik a lehetséges jelöltek meghallgatása. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az új államfőnek nem feltétlenül kell jogásznak lennie, a döntésnél a legfőbb szempont a rátermettség és a fontos kérdésekben való megszólalás képessége. Az üzemanyagárak növekedésére lehet számítani a nagykereskedelmi piacot terhelő nemzetközi és hazai tényezők. Többek között az iráni helyzet, a dunai szállítási nehézségek és a 100 halombattai finomító karbantartása miatt. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar átlagárak továbbra is alacsonyabbak a környező országokénál. A kormányfő kijelentette, ha a drágulás mértéke túl nagy lenne, a kormány beavatkozik a piacra és nem engedi elszállni az árakat. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azonnali segítségnyújtást kér, hiszen a betegellátáshoz naponta 1600 és 1800 közötti véradóra lenne szükség. A szervezetek arra kérik a 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra. Kiemelt pénzügyi átalakításról döntött a kormány a 100 milliárd forintos gondosóra program esetében a teljes uniós forrásvesztés elkerülése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a projektet kivették az Európai Uniós finanszírozásból, és más fejlesztést tettek a helyére, miután az átvilágítás során súlyos szabálytalanságokra derült fény. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nemes célját nem vitatják, ám az eddigi visszaélések miatt eljárások indulnak. 20 évre visszamenőleg tenné lehetővé a politikusok és a velük egyháztartásban élők vagyonosodásának vizsgálatát a kormány. A bejelentés szerint a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszert nem lehet komolyan venni, ezért európai mintára egy szigorúbb ellenőrzési keretet alakítanak ki. Az intézkedés nagyságrendileg 1000 embert érint majd a közéletben. A tél beállta előtt 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A kormány emellett az egészséges élelmiszerek áfájának mérséklését is tervezi, amely évente 150 és 300 milliárd forint közötti tételt jelent majd a költségvetésnek. A lépés hatékony végrehajtásához és a fogyasztói árak érdemi csökkenéséhez a bevezetés előtt megfelelő árfigyelési rendszert építenek ki.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Térségünkben vasárnap is marad a napos forró időjárás, a gomoly felhőkből néhol alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar, a légmozgás mérsékelt helyenként élénk marad, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti maximumok várhatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: 06 3 16 3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdjünk?
1: Már is indulunk, egy kicsit visszatekerjük az idő vas kerekét, ugyanis a 80-as évekből hoztam nektek egy kiváló felvételt, ami nem más, mint a klasszikus Aha együttes, és természetesen a dal címe nem más, mint a Take On Me.
0: Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál.

0: Teddy Swims és a The Door az előző percben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, jöttek szép számmal üzenetek, viszont mielőtt ezeket elolvasnám, bemutatnám a lemezjátszók mögött. DJ Vágót.
1: Hello, sziasztok, hello. Sziasztok.
0: Hello, Andris, jöttek tehát üzenetek. A szombatesti mix tényleg megmentette a hetet, olyan energiát adtok, hogy most ismételten jó kedven van. Ez Erikától érkezett.
1: Köszönjük szépen, Erika, ez a célunk, és reméljük még több powert adunk nektek.
0: Még egy üzenet, minden héten jobb és jobb, a tegnap esti mix is kiváló volt, a mai pedig egyszerűen fantasztikus, tényleg profi munka, ez pedig Vikitől érkezett.
1: Köszönjük szépen, Viki!
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, Andris, amivel megyünk tovább.
1: Még mindig maradunk egy kicsit a régiek, illetve az újak között, Dark Souls érkezik, és természetesen a dal címe nem más, mint a gyönyörű Barmer Station.
0: Egészen este 10 óráig a megújult MixXL-ben, a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: Stravinsky és Vastag Csaba az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek egy órán keresztül, míg a lemezjátszók mögött DJ Vágó. Most viszont tartunk egy másodpercnyi szünetet, senki ne tekergesse a rádiót. Jó helyen vagytok, a megújult MixXL, ami szól nálatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy tényleg csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen hogyha vagy péntek, vagy szombat, akkor a térség valóban élő esti mix műsorát hallgathatjátok. Ez pedig a megújult MixXL, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig a pénteki, illetve szombati állandó rezidensünk, DJ Vágó, hello Andris.
1: Sziasztok, hello, hello.
0: Jöhetnek továbbra is az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, folytassuk az estét, mivel indulunk most?
1: Folytassuk, egy fantasztikus dalt hoztam, ami nem más, mint Topic és A7S, és a Your Love.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszók.

0: Keith Ryan és a Dezsont az előző percben itt a megújult Mixing Szelben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, hozzuk a jobbnál jobb felvételeket, intelligens zenék ebben az órában is, a lemezjátszóknál pedig a még intelligensebb DJ Vágó. Hello,
1: hello, hello, sziasztok, közben kaviár teszünk, Osztrigál.
0: Így van. És olvasok az üzeneteket, mint például szombat van, de még mindig a tegnap esti mix hatása alatt vagyok. Ez a műsor egyszerűen fantasztikus, ez Annától érkezett.
1: Köszi, Anna.
0: És még egy üzenet, a tegnap esti mix annyira bejött,

0: 3000. Andrisom, egészen 10 óráig te vagy a lejátszók mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Két Ryan után szabadon Estelle érkezik. Ő nem más, mint az American Boy című dalát hozta nekünk. Egy fantasztikus remixben, úgyhogy engedjük is útjára.
0: Jó, átugrunk hirtelen Franciaországból az Egyesült Államokba.
1: Hát ilyen ez.
0: Mi ugrálunk jobbra-balra. Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó.
1: Most hambit eszünk.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így a szombat estében kellemes estét mindenkinek. Az elmúlt 2 órában a megújult Mixixelben a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk állt. Ő a DJ Vágó.
1: Hello, hello, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.
0: Így van, érkeztek szép számmal még üzenetek, így a befejezésképpen. Andris, ez a 2 órás mix egyszerűen fantasztikus volt. Alig várom, hogy újra jövő hét péntek legyen. Ez Ákostól érkezett.
1: Köszi szépen, Ákos.
0: És minden héten jobbnál jobb felvételek szólnak nálatok mix formájában. Nagyon szépen köszönjük DJ Vágónak, ez pedig Viki írta nekünk.
1: Köszi szépen, Viki, igyekszem, ezen vagyok egész héten.
0: Andrisom, jövő héten pénteken mi pedig újra találkozunk.
1: Így van, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és neked is, hogy itt voltál velem. További szép estét kívánok, és gyönyörű szép hétvégét.
0: Köszönjük szépen, és hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, maximum a hangerőt, de azt a maximumra. Indul a Sound of Sunshine méghozzá DJ Vácival, én pedig 1 óra múlva, este 11 órakor jövök vissza, amikor érkezik majd az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögé, méghozzá Robin. Úgyhogy jó helyen vagytok, hangerőt a maximumra, indul a Sound of Sunshine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi mixbe öntve. Mixbe öntve. Mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Az utazás kezdődik. A vezető DJ Váci.

looking for devotion. You've got to show me.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

Itt is vagyok, hello mindenkinek. Én mondtam, hogy egy óra, és visszatérek. Folytatódik a megújult Mixx-el, ebben az órában pedig az új generáció DJ áll a lemezjátszó mögött. Ő nem más, mint Robin. Jöhetnek ebben az órában is az infóitok, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Egészen éjfélig, tehát a megújult Mixx-el.

0: MixXL a Sunshine FM-en. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: Ese amor llega sin esta manera. No tiene la...

Sunshine Mix XL, a térség megújult mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a térség

0: DJ Pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult MixXL, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, továbbra is kellemes estét kívánok, vannak szép számmal üzenetek. Mindjárt az első így hangzik, nagyon ütős a Robin mai esti mixe, tökéletes karácsonyi levezetés, pont erre volt szükség egy hosszú nap után. Köszi a hangulatot, hatalmas pacsi nektek, Dávid. És van még egy üzenetünk, Robin, brutál jó a mai mix, igazi karácsonyi chill, nyugi és flow. Így kell zárni az estét, maradunk a frekvenciátokon. Köszönjük szépen, ez pedig Attilától érkezett. Hölgyek, urak, jöhetnek a folytatásban is az üzenetek, 0620 316 3000. Nem szoporítom tovább a szót, játsszuk továbbra is a kedvenceket méghozzá mix formájában, egészen éjfélig a lemezjátékban.

0: Ez a Mix XL a Sunshine FM-en. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult Mix XL, ami szólt nálatok ebben az órában, a lemezjátszónknál pedig nem más állt, mint Robin. Ezt a mixet is egyébként vissza tudjátok majd hallgatni hétfőtől, méghozzá a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Most viszont, mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz vasárnap, sok felhő lesz az igen, csak kevés helyen számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra. A reggeli órákban 1 és 9 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 20 fokig is felkúszhat a hőmérő higany. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Hétfőn este 6 órakor várok majd ismételten mindenkit. Jó bulizást és biztonságos hazaérkezést a térségben mindenkinek. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.